0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Dog Child. Big Rocker.

0: legújabbak.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában ered. A Best

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: válasz.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyházam!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Biztatóak az ASP eredmények. Egyeztetést tartottak a kormányhivatalban. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok. Biztatóak az eredmények. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Szakmai iránymutató egyeztetést tartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalban. Bede Péter József, a hivatal vezetője, a szervezeti megújításról tartott tájékoztatót. Az eseményen részt vett Mészáros Renáta, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára is, valamint főosztályvezetők és járási hivatalvezetők is jelen voltak. A részvevők a területi közigazgatás modernizációját célzó döntés előkészítő szakmai koncepcióról hallhattak részleteket, közölte a kormányhivatal. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Best FM.
1: A Best FM.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájön.

0: Jó reggelt, Nyíregyházat!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Egyre több a fával borított terület. Nemzetközi versenyen a nyíregyházi fiatalok. Változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Bíztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspesti Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg ide haza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Szakmai iránymutató egyeztetést tartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalban. Bede Péter József, a hivatal vezetője, a szervezeti megújításról tartott tájékoztatót. Az eseményen részt vett Mészáros Renáta, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára is, valamint főosztályvezetők és járási hivatalvezetők is jelen voltak. A részvevők a területi közigazgatás modernizációját célzó döntés előkészítő szakmai koncepcióról hallhattak részleteket, közölte a kormányhivatal. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A nyíregyházi tankerületi központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület tagjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Idén is országszerte tartanak pontot partikat, köztük Nyíregyházán is összegyűlnek a fiatalok. Letartóztatást indítványozott az ügyészség 20-as éveiben járó férfival szemben, akik a gyanú szerint 4 nap alatt 6 lopást követtek el Nyíregyházán. A fiatalok főként lezáratlanul hagyott autókból és házakba vittek el készpénzt és értéktárgyakat. Egy alkalommal egy családi házba is betörtek, ahol a felébredő tulajdonost egyikük megütötte. A két férfit több rendbeli lopással, egyiküket pedig rablással is gyanúsítják. A bíróság 1 hónapra elrendelte a letartóztatásukat, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. Ismét használhatja a lakosság a Volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető KFT munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja a nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki.

0: streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A Volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élőfa készlete. Derül ki az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítéséből. Fafajok szerinti megosztásban az akác fezet, ezt a tölgy és a cser követi. Fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. A friss adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben csak nem 136 ezer hektár az erdős vagy faállománnyal borított terület. Az erdősültség 22%-os a megyében. Egy nyíregyházi fiatalokból álló diákvállalkozással Rekaf képviselte Magyarországot Európa legnagyobb ifjúsági vállalkozói fesztiválján és versenyén, a Jenny 2026-on. A csapat természetes alapanyagokból és szerves hulladékokból készít növénytápláló tápkorongokat. Ezzel az ötlettel a 2025-26-os tanévben ők nyerték meg az év diákvállalkozása címet. Így jutottak ki a több mint 40 ország fiatal vállalkozóit felvonultató rigai nemzetközi versenyre. A Széchenyi István Technikum diákjaiból álló csoport már a következő feladatra készül. A Rekaf a Sziget Fesztiválon is bemutatkozik. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Hamarosan indul a Parlag Fűért Virág városszépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a NyírVV Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A városszépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfűet leadja a városüzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyírvv.hu oldalon. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen három kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

6 óra után 9 perccel nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, és azt gondolom, hogy a nyugodt reggelekhez nagyon jól passzolnak ezek a hőmérsékleti értékek, amikben tudunk még egy picikét majd ébredezni, szellőztetni, ilyenkor érdemes egy picikét fölfrissíteni a lakásunkat, és mondjuk szerintem az autóban sem kell még a klímát bekapcsolni, elég, ha szellőztetünk. Nagyon jó utat és ébredezést kívánok mindenkinek. Július 23-a van, remélem, hogy egy csodás csütörtöki napot tudunk majd megélni. Én 10-ig önnel vagyok. Ez a Best FM, én Szentai Edit vagyok, ő pedig már Oroszlán Szonya.

És milyen jó, hogy itt vagy, hogyha ezt valakinek tudjuk mondani, így akár a reggeli órákban, nem sokára fél hét van. Nagyon szép reggelt, jó utat kívánok mindenkinek a mai napon, a Lenkéket pedig ne felejtsük el fölköszönteni. Nagyon szép kis női név, úgyhogy akár általam is meg lehet köszönteni azt a Lenkét, akit éppen ismer. Na korábban még ahhoz, hogy valakit fölhívjunk telefonon, ugye megvan ennek is a protokolláris szabálya, és ezt tartsuk is tiszteletbe. Szerintem még ébredezünk és készülődjünk nyugodtan. Legyen csodás napja mindenkinek, egyébként hozom majd a napi érdekességeket, amik között azért szerepel egy olyan nap, amit úgy hívnak, hogy felfrissülés napja. A hőmérséklet ezt egyértelműen nem megadja nekünk, de hogy pontosan milyen infókkal is lehet majd ez irányban egy kicsit tervezni, na erről is szó lesz a hír.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, börtön lett a besúranásból, változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzési területre, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
2: Idén is országszerte tartanak pontot partikat, köztük Nyíregyházán is összegyűlnek a fiatalok. Letartóztatást indítványozott az ügyészség 20-as éveiben járó férfival szemben, akik a gyanú szerint 4 nap alatt 6 lopást követtek el Nyíregyházán. A fiatalok főként lezáratlanul hagyott autókból és házakból vittek el készpénzt és értéktárgyakat. Egy alkalommal egy családi házba is betörtek, ahol a felébredő tulajdonost egyikük megütötte. A 2 férfit több rendbeli lopással, egyiküket pedig rablással is gyanúsítják. A bíróság 1 hónapra elrendelte a letartóztatásukat, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. Ismét használhatja a lakosság a volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető KFT munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja a nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki. És streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

gyakorolni. A reggeli órákban ennek kevés esélye van, annak viszont legyen esélye, hogyha van idő egy picit beiktatni mondjuk egy reggeli nyújtózkodást, tornázást, ami nem csak az ágyban történik, hanem akár a nappali kellős közepén is meg lehet nyújtani a karunkat. Én egyébként mindig olyan elcsodálkozva nézem azt, amikor egy-egy vízi tornára úgy véletlenül beesek, hogyha mondjuk valahol éppen fürdőben vagyok és bekérezkedek, hogy nagyon sokszor az elhanyagolásnak az eredménye az, hogy mondjuk föl se tudjuk nyújtani a karunkat, vagy éppen összezárni a két könyökünket. Lehet ezzel próbálkozni, higgyék el, jó befektetés az embernek a testét karban tartani. Én pedig hozzá a legjobb ütemeket hozom, és a legjobb zenéket itt a 103.9-en, július 23-án, amikor is ne felejtsük el köszönteni a lenkéket, velük együtt pedig a különleges neveknek a rangsorát folytatom. Apolloniár, Apollónia, Brigitte, Brigitta, Laborc, Libor, Polina, Polla, Rázsoly, vagy Romola és Ronalda. Ilyen különleges neveket is találtam a mai kalendáriumban. Jó reggelt kívánok!

a napot, akár már úton vagyunk, vagy éppen még csak kortyoljuk az első kávét, mint ahogy én is teszem, mert itt van magam előtt, és most egy picit több fahéj sikerült bele mennie itt a mézzel elkevert kis vegyületbe, és úgy engedek rá egy kis tejet és kávét, mert én nagyon így szeretem. Úgyhogy kávézzunk akkor együtt, és töltjük a következő órákat még együtt, itt a legjobb zenékkel, jó kedvel és sok-sok érdekességgel. Induljon akkor a következő óra is, addig is a legjobb zenék, 7 órakor pedig friss hírek. Ne felejtsenek el, akár mondjuk rám írni. Én Zentai Edit vagyok a Messengeren, fogadom az üzeneteket.

0: Reggeltől estig titeket szoktalak hallgatni, sokszor szoktam még sírni, és nagyon köszönöm ezeket a szép zenéket, és nagyon királyok vagytok.
1: 103.9 Best FM.

0: hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Egyre több a fával borított terület, nemzetközi versenyen a nyíregyházi fiatalok, változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élőfa készlete. Derül ki az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítéséből. Fafajok szerinti megosztásban az akácfezet, ezt a tölgy és a cser követi. Fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. A friss adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben csak nem 136 ezer hektár az erdős vagy faállománnyal borított terület. Az erdősültség 22%-os a megyében. Egy nyíregyházi fiatalokból álló diákvállalkozással Rekaf képviselte Magyarországot Európa legnagyobb ifjúsági vállalkozói fesztiválján és versenyén, a Jenny 2026-on. A csapat természetes alapanyagokból és szerves hulladékokból készít növénytápláló tápkorongokat. Ezzel az ötlettel a 2025-26-os tanévben ők nyerték meg az év diákvállalkozása címet. Így jutottak ki a több mint 40 ország fiatal vállalkozóit felvonultató rigai nemzetközi versenyre. A Széchenyi István Technikum diákjaiból álló csoport már a következő feladatra készül. A Rekaf a Sziget Fesztiválon is bemutatkozik. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Hamarosan indul a Parlag Fűért Virág városszépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A városszépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfűet leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyírvv.hu oldalon. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Gelt ideje megindulni azoknak, akik mondjuk 7:30-ra mennek dolgozni. Nagyon szeretem én is itt a lépcsőházamban hallani azt, hogy ki dolgozik és ki van szabadságom. Még ki is szoktam kukucskálni olyankor, hogy jól látom-e azt a valakit kimenni a szomszédasszonytól. Jó kis uncut vagyok, no, de hát érdemes figyelni azért sok mindenre. Például a lenkék köszöntésére is, mert hogy ma őket lehet névnapjuk alkalmából akár megkeresni egy üzenettel, vagy netán egy telefonhívással. Úgyhogy ha van lenke a családban, a barátok közt, vagy a munkahelyen, akkor ne felejtsünk el neki jelezni mindenképpen, és sok boldogságot kívánni minden ünnepeltnek. Én hozom nem sokára a napi érdekességeket, mert hogyha valaki nagyon szereti a fagyit, ugye, hogy sokan szeretjük, és kis mohón akár 2-3 gömböt is be tudunk belőle nyalókázni, akkor figyelem, mert hogy több helyen a mai napot a vanília fagylalt napjaként is emlegetik. Én szeretem a vanília fagyit, meg a puncsot, meg a csokit, no de reggel még egyelőre csak így pihentetjük a gyomrunkat, nem biztos, hogy szerencsés valami hideggel itt rögtön lesokkolni. Viszont a legjobb zenékkel mindenképpen jövök ébresztő jelleggel, itt a Best FM-en, jó reggelt!

dobott Kylie Minogue itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Nem sokára 7:30, jó reggelt kívánok! És mint minden nap, ma is legyen egy kis reggeli motiváció, ami így szól, hogy a mai nap még teljesen üres lap, oké? És rajtunk múlik, hogy milyen történet kerül majd rá. Azt mondják, hogy nem kell tökéletes csütörtököt csinálni belőle, elég, hogyha találunk benne egy olyan pillanatot, ami mosolyt csal az arcunkra. Én biztos fogok benne találni, mert megyek majd fodrászhoz, és ott nagy a kacaj, meg a jó kedv, úgyhogy hölgyeim, lehet szépülni már így akár tervezgetvén a hétvégét. Jó reggelt kívánok, hogyha úton vagyunk, akkor figyeljünk, mert hogy lassan föléved azért a város, és egyre többen lesznek az utakon, úgyhogy remélem, hogy egy picikét majd én is hozzá tudok járulni ahhoz, hogy jobban és könnyebben induljon a reggel. Ön pedig, ha tapasztal bármit városunkban, akár a stadion környékén, mi újságot, hogy haladunk hétvégén, ugye meccs van, pénteken egészen pontosan ugye az Újpestet fogadjuk, akkor meg lehet nekem ezt is írni, ha van egy szabad perce. Én Zentai Edit vagyok, találjon meg a Messengeren, vagy az üzenőfalunkon, bestfm-nyíregyháza.hu.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Biztatóak az ASP eredmények. Egyeztetést tartottak a kormányhivatalban. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok. Biztatóak az eredmények. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
2: Szakmai iránymutató egyeztetést tartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalban. Bede Péter József, a hivatal vezetője, a szervezeti megújításról tartott tájékoztatót. Az eseményen részt vett Mészáros Renáta, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára is, valamint főosztályvezetők és járási hivatalvezetők is jelen voltak. A részvevők a területi közigazgatás modernizációját célzó döntés előkészítő szakmai koncepcióról hallhattak részleteket, közölte a kormányhivatal. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Jó reggelt kívánok! Szépen haladunk a 8 óra felé Miúság Nyíregyháza útjain. Miúság a szomszédban, átlátunk-e, és remélhetőleg senki nem mászkál úgy, mint ahogy a Pécset láttam egy hírekben, hogy ott egy meztelen férfi egy zokniban éppen a belvárosban sétált. Erre azért mindenképpen figyeljünk, és ha már a belvárosban járunk, akkor szerintem velem együtt közösen tegyünk azért, hogy ott rend és fegyelem legyen jobban, mint ahogy úgy látni szoktuk. Én legalábbis folyamatosan szoktam szólni ott az eldobott cigarettáért, szemétért, rollerezésért, na de hát remélhetőleg, hogy ebben is majd valamiféle rend beáll, majd előbb-utóbb, hogyha hoznak erre is valami szabályt. Készülhetünk, mert hogy nem sokára hozom a napi horoszkópot, július 23-án vajon hogy kell készülni, ígérem, hogy motiváló és mindenképpen jókedvű, inspiratív gondolatokkal érkezem, mert hogy szerintem ez nagyon fontos, nem mindegy, milyen gondolattal indulunk el otthonról. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, nem sokára 8 óra van, a legjobb zenék között pedig Eros Ramazzotti új dala is érkezik, amit én imádok egyébként, és teljes hangerővel hallgatom. Tegyék ezt így a Best FM hallgatók, hogyha ébredni szeretnének, mert bizony megvirrat, kedveskéim.

Ildikónak az üzenetére reagálva hozom a horoszkópot. A következő órában ígérem, hogy azzal nyitok, sőt nem csak horoszkóp lesz, hanem jön a csak 10 perc rovat is, és akkor meg is nézem, hogy itt milyen beszélgetést folytatnak majd a fiúk. Hűha, érdekes lesz, gyermekekről lesz szó majd egyébként. Dr. Móri Gyulával internet agy, a gyermekek agyának fejlődése, mint olyan témát fognak majd boncolgatni. Hát érdekes ugye ez a téma, hogy teljesen másképp gondolkodnak ők már, mint mondjuk azok, akik a 70-es, 80-as, sőt, még megmerem kockáztatni 90-es évek elején is születtek, úgyhogy ez vár majd ránk a következő órában. Előtte viszont még a hírek, mert hogy nem sokára 8 óra van. Jó reggelt kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, börtön lett a besurranásból, változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren

0: hagyott autókból és házakból vittek el készpénzt és értéktárgyakat. Egy alkalommal egy családi házba is betörtek, ahol a felébredő tulajdonost egyikük megütötte. A két férfit több rendbeli lopással, egyiküket pedig rablással is gyanúsítják. A bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatásukat, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. Ismét használhatja a lakosság a Volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja a nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki, és streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A Volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

az újra a Dirty Dancing filmet meg lehet nézni. Még mindig van olyan tévécsatorna, ahol nem tudom hány adjára ismétlik a filmet, de én nagyon szeretem, úgyhogy ennek a kis betét dalát tudtuk Carlos Santana kiegészülésével élvezni, de a legjobb zenéket élvezhetjük még itt a Best FM-en, és akkor mondom, hogy George Michael biztos jön, Ákos is velünk lesz, Adams ki is érkezik, és az ígért napi horoszkóp. Na figyelem, kedves kosok, ma érdemes bátran belevágni egy új ötletbe, mert jó eséllyel siker koronázza mindezt meg. Bikák, egy apró figyelmesség sokkal nagyobb örömet okozhat, mint azt gondolnád. Az ikrek ma könnyen megtalálják a közös hangot másokkal, úgyhogy használják is ki ezt a jó energiát. Rákok, bízzanak a megérzéseikben, mert ma jó irányba vezethetik. Oroszlánok, mindig ezt kapjuk, hogy mi oroszlánok, mert én is oroszlán vagyok, hogy mosolyogjunk bátran, ugyanis a pozitív kisugárzásod másokra is hatással lesz. Kipipálva. Szüzek, egy régóta halogatott feladatot ma gyorsan megoldhatsz, gyorsabban, mint hinnéd. Hajrá! Mérlegek, egy kellemes beszélgetés vagy váratlan találkozás feldobhatja a napodat. Ho-ho, főleg, ha valami jóképű az illető. Skorpiók, ma a türelem lesz a legnagyobb erősséged, és meg is lesz az eredménye. Ugye? Türelem, mindig ezt mondják. A hosszú házasságnak is ez egy ilyen titka. Nyilasok, légy nyitott az új lehetőségekre, mert egy izgalmas fordulat is érkezhet. Azokat pedig szeretjük. Bakok, kitartásod most meghozhatja a gyümölcsét, csak haladj tovább, a saját utadon, előre. Vízöntők, egy kreatív ötlet ma sokkal messzebbre vihet, mint elsőre gondolnád, és akkor jönnek a halak, engedd el a felesleges aggodalmakat, és élvezd a nyár apró örömeit, ma minden adott egy jó naphoz. Hát én azt mondom, bármit is üzenjenek a csillagok, egy mosoly, egy jó zene és egy kis pozitív hozzáállás mindig szebbé teheti a napunkat, úgyhogy induljon jól ez a július 23-a csütörtök Ákos dalával.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Csompol és Sasa után pedig készüljünk arra, hogy jön a Csak 10 perc rovat, mint ahogy minden reggel 8:30-kor mindig érdekes témát feszegetnek, bár Tibi már olyan szépen kitanult minden okosságot, hogy már akár ő is tudna egy rendelő irodát mondjuk akár berendezni Dr. Szakács néven, mert hogy nagyon tájékozott Tibi, nem véletlen, hiszen két beszélgető partnere, Dr. Móri Gyula vagy éppen Molnár Józsitól nagyon sok jó dolgot meg tudunk mi is tanulni. Ennek segítségével mondjuk van lehetősége bárkinek éppen megnézni azt a weboldalt, amit én is szoktam keresgetni, és most be is pötyögöm, mert hogy előttem nyitva van a kis laptopom, azt mondja csak 10perc.hu, ezt kell beütni, nagyon jó a kis weboldal, ugye Magyarország első pszichoszomatikus rádió műsoráról van szó, és a műsortárban én azt látom, hogy ugye meg lehet hallgatni a korábbi adásokat, például már a mait is egyébként, majd hogyan ismerhető fel, és mikor érdemes segítséget kérni, itt vannak dolgok a agorafóbiával kapcsolatban, a gyermekkori tikkelés is mint olyan téma volt, de a demencia is egy nagyon meghatározó téma, és szerintem nagyon aktuális, de az is, amiről ma fognak beszélni, internet agy, a gyerekek agyának fejlődését fogják egy kicsikét így boncolgatni, ami szerintem nagyon aktuális, mert hogy a mai világ már teljesen más. Én mindig olyan boldogan hallgatok egyébként olyan szülői sztorikat, amivel a héten is találkoztam, mert hogy kellemes idő volt, és gondoltam, szaunázok egyet, mert nagyon szeretek, és ott megszokott közössége van ennek itt Nyíregyházán, és egy nagyon kedves apukától hallottam, hogy a 10 pár éves gyermeke horgászni jár, és mondtam, hogy ennek én nagyon örülök, azt mondja, hogy a barátokkal olyankor leteszik, nem is visznek magukkal telefont, reggel ébresztő van állítva, mert ugye egy horgász korán ébred, és pont ezt beszéltük, hogy milyen jó, hogy gyakorlatilag ez leköti a gyermeket, és nem a számítógépet nyomkodja otthon, úgyhogy meg lehet találni itt az életben szerintem más boldogságot is, mint maga a számítógép. No, beszéljenek ők erről sokkal pontosabban és sokkal okosabbakat. Én addig még egy picit zenélek, de 8:50-kor indítom a

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Morik doktora lelkemre kötött, hogy egyetlen egy szóval indítsuk a mai Csak 10 perc rovatot. Köszöntöm a rádióhallgatókat, meg téged is, doktor úr, szia! Mondhatom az egy szót?
3: Természetesen.
2: Disco Express.
3: Csoda! Ez egy zenekarnak a neve, de én nem ezt mondtam neked.
2: De volt egy ilyen a fiatalságunknak ez egyik ikon mondata volt. Na jó, mi az az egyetlen
3: ez egy
2: szó?
3: Egy ikon zenekar volt, Tibi.
2: Minden az volt, Gyula.
3: Hát ez a Disco Express, az egy zenekar volt, ha
2: igen.
3: Jól
2: emlékszem. Igen.
3: Egy nagyon komoly szám.
2: Mi a te szavadban?
3: Na, fizikai
2: aktivitás. Na, ennyi.
3: Igen. Tessék. Tehát szerettem volna még két szót beszélni.
2: És a demencia összefüggés, ez
3: így
2: fontos.
3: Van, mert hogy arról beszélünk alapvetően, hogy hogyan kerüljük el a demenciát, és bármilyen furcsa, de ebben a fizikai aktivitásnak nagyon komoly szerepe van. Sokkal pozitívabb a hatása, mint gondoltuk. Mi az, amit tudtunk? Arról már mi is sokat beszéltünk, hogy a fizikai aktivitás, bármilyen mozgás, az a legnagyobb inger az agynak. Tehát jobb, mint a keresztrejtvény. Csak egy dologba gondolj bele. Nem tudsz fölkelni, mert nem tudod megtartani magad, nincs egyensúlyod, idős vagy, tudsz-e keresztrejtvényt fejteni az ágyba?
2: Tudsz.
3: Nagy valószínűség darabig még igen. Így van. Tehát mi a nagyobb feladat? Egyensúlyt tartani és menni, vagy keresztrejtvényt fejteni? Egyértelmű, hogy a mozgás az egy rendkívül komoly megterhelés az agynak, tehát minél több mozgásos dolgot tanulni, az a legjobb az agyi elbutulás ellen. Na, most már az is bizonyított, szerencsére vagy sajnos, ez most nézőpont kérdés, állatokban, hiszen emberek fejét nem vágjuk szét, hogy a mozgás hatására kialakulhatnak, vagyis nem, állatokban egyértelműen kialakulnak tényszerűen kijelentve új idegsejtek. Ugye eddig az volt az elképzelésünk, hogy ez lehetetlen. Tehát azt mondtuk, hogy megszületünk valamennyivel, ugye emlékszünk rá, csúcson van az agyunk, legalábbis sejtszámban
2: két éves
3: korunkban. Így van, igen. És onnantól kezdve pusztulnak az agysejtjeink. Most úgy néz ki, legalábbis állatkísérletekben, ahol ezt le lehetett mérni, mert meg lehetett metszet és mérni és számolni, ott egyértelműen bizonyított tény, hogy új idegsejtek képződnek az agyban a megfelelő fizikai aktivitástól, tehát mozgástól. Valószínűleg az emberben is így van, itt még bizonyítékokat kell gyűjteni, de egy a lényeg, nagyon-nagyon kiválóan hat az agyunkra. Na,
2: legújabb orvosi kutatások alapján nagyon friss az információ, tegnapi Magyarországon egyetlen egy olyan egyed van, ahol 52 évesen az agy a legfejlettebb stádiumát megtalálták. Nem mondunk nevet, de van.
3: Név nélkül Tibor, van ilyen. Jó, rendben van. Jó. Oké, én ezt
2: készítem. Kérlek, folytasd.
3: Rendben. Jó, tehát beszéljünk még arról, hogy vajon milyen hatással lesz az internet és ez a mesterséges intelligencia megjelenése az emberi agyra. Kíváncsi vagyok a véleményedre, és elmondom utána az én véleményemet.
2: Jó. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon édes csábítás, ami ez arra irányul, hogy az emberek rávegyék arra, hogy ne gondolkodjanak, ne kalkuláljanak, ne fejlesszék magukat, mert mindent meg akarunk helyettetek csinálni, és ennek szerintem az eleje szép dolog, az eleje tök jó dolog, az eleje csábító világ, de aztán utána jön a fekete leves. Amikor már nem leszel képes gondolkodni, döntéseket hozni, mindenben meg fogod kérdezni a ChatGPT-t, már abban is, hogy mit tegyél, hogy mozogjál, mit csináljál, és amit ő jóvá hagy, azt fogod majd tenni. És még van egy nagyon durva dolog, mindig pozitív, mindig a nyelvedre beszél, mindig helyesel, egyszerűen nem a reális kontextus mutatja neked a világban.
3: Egyetlen.
2: Nekem ez nagyon durva.
3: Ez így van, és ha erre nem vigyázunk, ebből baj lesz. De én fölvetnék egy másik megközelítést. És ez csak rajtunk múlik, hogy a gyerekeket milyen irányba visszük ezen az úton. Tehát azt vitathatatlan, hogy az internet hatalmas tudást tett elérhetővé. Tehát én például nem tudnék így gyógyítani, mint amilyen szinten most tudok gyógyítani, mert nem tudnám megszerezni a legaktuálisabb tudást. Sokkal nagyobb késedelemmel tudnám ezt
2: megcsinálni. Majd ezt holnap megválaszolod.
3: Jó, rendben, tudom, hogy ez lesz holnap. De ez most egy nagyon fontos dolog. Aztán, kardolj csak meg, vezetek, és közben hogy előtte megcsinálom a kutatásokat, leszelektálom a tanulmányokat, és utána az internet elérése lehetővé teszi, hogy kutatói adatbázisokból dolgozzam, és én nagyjából 10 órát töltök autóban hetente. Ez egy egész munkanap, ha belegondolsz. És ilyenkor az mesterséges intelligencia felolvassa nekem, mert abban jó, olvasni tud, vezetés közben tudja nekem olvasni azokat a tanulmányokat, amelyekre én kíváncsi vagyok. Évekkel korábban ez lehetetlen lett volna, Tibi.
2: Az biztos.
3: És akkor nagyon lényeges, hogy abban a pillanatban, ha valami után érdeklődsz, akkor akár az internet, akár a majd később talán a mesterséges intelligencia megfelelő válaszokat és nagyon nagy tudást tud neked nyújtani. De mi a lényeg, hogy ezt a fajta ilyen esetleges tanulást, amit a gyerekeknél, hát tanuljuk meg, hát ha jó lesz valamire. Ezt fel kell, hogy váltsa egy teljesen más típusú tanulás, és egy más típusú motiváció fiataloknál is, meg időskorban is, amikor kíváncsi vagyok valamire, és arról a dologról, amire kíváncsi vagyok, kérdéseket teszek föl, és egyre több mindent akarok megtanulni. Mert ehhez viszont ez a rendszer hihetetlenül nagy segítséget ad. Én beszélgettem például, nem olyan régen szakvizsgázott, vagy talán a másik csapat másik része meg szakvizsga előtt álló orvosokkal. És bevallották, hogy használják a mesterséges intelligenciát bizonyos dozírozások kiszámítására, stb. De kénytelenek voltak feladni, mert ha nem ellenőrizték volna le az adatokat, amiket kaptak, akkor bizony már nagyon komoly gond lett volna. És szerencsére bennük van ez a kételj, ezért leellenőrizték, és bizony nem úgy nézett ki a történet, mint hogy a mesterséges intelligencia mondta. Ettől függetlenül óriási dolog a gyógyításban, mert elérhetővé vált az, hogy az orvos követi, hogy az adataidat látja, feldolgozza, grafikonokat csinál.
2: Elemzésre, statisztikára tök
3: erre
2: jó.
3: Kiváló, nagyon erre jó. Kiváló. Erre pontosan így van.
2: Gyorsítani munkafolyamatot.
3: Így van.
2: Itt különben már gond lesz, mert bizonyos emberek munkaköreit át fogja venni.
3: Ez is így van. Én azt gondolom, hogy olyan sok mindent tud, olyan rövid idő alatt leellenőrizni, hogy ez biztos, hogy ez problémát fog jelenteni. Na, de a legnagyobb problémát az jelenti, ha a gyermekünket ebbe az egész világba, és most mindenről beszélek, rosszul vezetjük be. Tudnélik, az agyadnak a későbbi képességei nagyban függenek attól, hogy milyen képességeket tanulsz. Ugye beszéltük, hogyha az első 1-2 évben nem tanulod meg a beszédet, akkor később nem tudod megtanulni. És nagyon furcsa dolog. Minden szülő azon dolgozik, hogy minél hamarabb álljon fel és induljon az a gyerek. Ugye? Na most képzeld el, hogy a legfontosabb az, hogy az a gyerek minél tovább kússzon. Tehát az agy teljesen máshogy fejlődik akkor, amikor kúszik, minden végtagot használva, mindent összerendezve, még az olvasási képesség. Például, ha nagyon hamar felállítasz egy gyereket, nagyobb a valószínűség, hogy diszlexiás lesz. Mert nem szokja meg a szeme bizonyos külső környezeti dolgok feldolgozását. Tehát ne állítsd föl, minél tovább vásszon. És most figyelj, Tibi, vagyis mindenki, akinek fontos a kicsinek az egészsége. Semmiféle mozgó képet, kettő, de leginkább most már azt mondják, hogy 3 éves kor előtt nem szabad a gyermeknek mutatni. Nem nézhet telefont, tabletet, tévét. Semmit.
2: Kettő?
3: Hát kettő, inkább 3 most már a kutatások szerint. Tehát könyvet, színeseket lapozhat. Diafilm, ezért volt jó a diafilm, mert azt tekerted, és megint egy képet kellett az agynak, egy állóképet feldolgozni. És mese apától, anyától. Ezek rendkívül fontos dolgok. Tehát abban a pillanatban, amíg a gyerek nem látja készen hófehérkét, addig kénytelen elképzelni hófehérkét. Elképzelni, hogy a törpék házában nem fér be. hogy ki alszik az ágyacskámban, és a többi, és a többi. Ezeket az agyának elő kell állítania. Nagyon máshogy dolgozik, mintha oda teszed neki hófehérkét, ez a hófehérke. Kilos, 3 éves kor előtt bármilyen mozgó képet mutatni neki, tehát egy kétdimenzióban leképezett mozgó képet 3 éves kor előtt a gyerekeink meg nem mutassuk, utána már nem gond. És aztán mutassuk meg ezt, amiről beszéltünk, hogy az internet hasznos oldala az, hogyha kérdéseket tesz föl, ha érdeklődik, és abban a tárgykörben nagyon-nagyon komoly tudást tud beszerezni.
2: Nem marad le még, hogyha ő ezzel később találkozik.
3: Abszolút nem. Sőt, ezért mondom. Tehát nagyon lényeges, hogy azért nézd meg, hogy milyen tudáshoz tudnak a gyerekek hozzájutni, és milyen tudásmennyiséghez tudtunk mi hozzájutni. Tehát tulajdonképpen azt kell látni, hogy ha jól csináljuk, akkor a gyerekeink nagyságrendekkel okosabbak lesznek, és sokkal többet fognak fejleszteni a világon, mint amit mi meg tudtunk csinálni.
2: Ez lehet a kapcsolat akkor az úgynevezett internet agy és a gyermekek agyának fejlődési problémái között.
3: Többek között, így van. És ha megtanítjuk ezt nekik, hogy folyamatosan érdeklődni, ha mi is tudomásul vesszük, hogy minden, amin dolgozni kell, minden, ami nem megy könnyen, az véd bennünket az elbutulástól, akkor nem fogunk elbutulni. Ugye, csak egy mondat, néhány nappal korábban beszéltünk az apácák agyáról, hogy a struktúra, maga a szerkezet, az agy kisebb lett, ilyen-olyan problémák voltak benne, még sem jelentkezett náluk semmilyen dolog, mert állandó folyamatos kihívásnak voltak kitéve. Tehát ugyanez vár ránk. Ha elmegyünk nyugdíjba, és onnantól kezdve brazil szappanoperát nézünk, akkor az elbutulásunk elképesztő gyors lesz, és végleges, ha pedig új kihívásokat keresünk, új dolgokat tanulunk, legyen ez mozgás, legyen ez tárgyi tudás, bármi az ég adta a világon, akkor pedig meg tudjuk őrizni az agyunk épségét. Ez a lényeg.
2: Ez a végszó, köszönjük szépen, holnap pedig folytatjuk kellemetlen kérdésekkel, hát illetve csak egyel, jó? Visszavárunk, doktor úr.
3: Jó rendben.
2: Köszönjük, érkezett. Szia!
3: Szervusztok!

de sokszor halljuk ezt a mondatot, hogy viszi a vére. Hát bizony-bizony a genetikánkat, a temperamentumunkat sok esetben nem tudjuk meghazudtolni. A legjobb zenéket sem itt a 103.9-en Jerry Halliwell még biztosan jön, aztán szépen haladunk 9 óra felé, a hírekkel Kis Dániel fog majd készülni, én pedig még jövök vissza majd a következő órában. Az oldalunkat addig is érdemes megnézegetni, bestfmnyiregyháza.hu, többek között arról is lehet itt pontos infót kapni, hogy a héten hol is várják a véradókat, Megyénkben, egyébként Besenyőd, Nyírtéten, Vásárosnaményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett véradást, és nagyon fontos azt is tudni, hogy hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni, és nem árt tudni, hogy vért bárki adhat, nyilván aki egészséges, elmúlt 18 éves, és még nincs 65, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot, amit pedig kell, hogy vigyünk magunkkal, a tajkártya, a személyigazolvány, lakcímkártya, a pontos helyszínek és az időpontok pedig egy weboldalon, aminek az a címe, hogy véradás.hu oldalon el lehet érni. Nemes dolog, nagyon jó dolog, tessenek menni, aki csak tud segíteni, mert hogy ez nagyon fontos. A hírek hallgatása is fontos, ezzel érkezünk, aztán megiszom végre a kávémat, mert még itt van előttem, aztán a következő órában még a legjobb zenék között jövök én is vissza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
2: vagy 0670 555.

0: Szatmárberekben csaknem 136 ezer hektár az erdős vagy faállománnyal borított terület, az erdősültség 22%-os a megyében. Egy nyíregyházi fiatalokból álló diákvállalkozással Rekaf képviselte Magyarországot Európa legnagyobb ifjúsági vállalkozói fesztiválján és versenyén, a Jenny 2026-on. A csapat természetes alapanyagokból és szerves hulladékokból készít növénytápláló tápkorongokat. Ezzel az ötlettel a 2025-26-os tanévben ők nyerték meg az év diákvállalkozása címet. Így jutottak ki a több mint 40 ország fiatal vállalkozóit felvonultató rigai nemzetközi versenyre. A Széchenyi István Technikum diákjaiból álló csoport már a következő feladatra készül. A Rekaf a Sziget Fesztiválon is bemutatkozik. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Hamarosan indul a Parlag Fűért Virág város szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A városszépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűre cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szeret gyökeres parlagfűet, leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyírvv.hu oldalon. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a

9 óra után jó kis lendület van, de szerintem most már mindenki fölébredt, remélhetőleg is úton van, mondjuk akik nyaralnak és a vakációt, szabadságot töltjük, ők még simán aludhatnak 9 óra után, beleférhet akár 11-kor vagy délben is megébredni. Na hát én nagyon szép napot kívánok mindenkinek, a lenkéket tudjuk köszönteni, és nagyon fontos, motiváló kis pozitív gondolat a mai napra, hogy senki ne hasonlítsa a saját útját a másokéhoz. Ugye erről érdemes már leszokni, mert hogy mindenki a saját tempójában halad, és ez teljesen rendben van. Az a lényeg, hogy mindig egy picit előrébb jussunk, mint mondjuk a tegnapi napon. Ma csütörtök van, semmire nincs késő, élvezzük ki ezt a napot. Szerintem az idő nagyon kellemes, és ez marad is így még a mai napon, aztán hétvégére egy picit melegszik a hőmérséklet, de nem jön vissza még egyelőre az a 40 fokos, nem is tudom, tikkasztó hőség. Dalban viszont hevítem a hangulatot. Jön a Well Hello! Itt a 103.9 Best FM-en. Nagyon szép napot kívánok! Én Szentai Edit vagyok.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Sasa Kész, itt a Best FM-en, negyed 10 után vagyunk néhány perccel, mai napon pedig érezhető az a hidegfronti hatás, ami miatt azért elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és nagy esőre nem lehet még mindig számítani, úgyhogy locsolni kell minden körülmények között, főleg akkor, hogyha szép veteményes van kint az udvaron, úgyhogy ezt mindenképpen tegyük meg. A mai csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul, viszont északnyugati tájak lesznek alacsonyabb hőmérsékleti értékkel ellátva, úgyhogy így kell tervezni. Na nézzük, mi újság itt városunkban, hogyan állunk itt, ugye pénteken meccs lesz, úgyhogy ebből adódóan nagyon úgy tűnik, hogy ha még teljesen nem is, de augusztus első hetére elkészül majd a Nyíregyházi Városi Stadion környezetének a fejlesztése. Ugye itt összesen parkolóhely, mondom is a számot, 187 új és felújított parkolóhely lesz, buszparkolók is készülnek, térköveznek egyébként, itt még ez most folyamatban van, hiszen a pénteki Újpest elleni bajnoki mérkőzés idejére remélhetőleg, hogy azért rendre lesz, ám bár még a parkoló nem lesz teljes egészében használható, és ezért majd pénteken, tehát a holnapi napon lezárásokra és idéglenes forgalmi rendre kell számítani, úgyhogy kérik a szurkolókat, hogy a megszokottnál korábban induljanak el majd a mérkőzésre, jó hangulattal és vigyázva természetesen mindenre. Erre kell készülni. No hát remélem, hogy a reggeli kis rohanás az úgy mindenkinél lecsengett, mindenki beért a munkahelyre, aki még dolgozik így július 23-án, mert azért sokan vagyunk ezzel így, úgyhogy jó munkát kívánok mindenkinek, és egy szuper nyarat így 2026-ban, és a legjobb zenéket pedig hozom, ő már Honeybees csapata, kicsit pánikba vannak, de csak is dalban, egyébként remélem, hogy mindenhol oké, minden.

de nagyon szeretem az ő előadását, dalát, nagyon kár érte, ugye, hogy sokan mondjuk nem jó utat választanak, hát remélem, hogy azért mindenki jó egészségnek örvend, és mondjuk most már élvezzük tényleg ezt a hűvösebb időt, mindenki jobban fölszusszan, oda tudunk figyelni, talán komótosabbak a reggelek, a reggelizések, és vele együtt a munkahely is talán egy picit oldottabb hangulatban hát tevékenykedik, ott legalábbis mindenki, ebben bízom. Na meg abban is, hogy nagyon sokan, akik mondjuk itt a sztárhíreket nézegetve éppen külön utakra tévedtek, azért mégiscsak mesélhetnek őszintén a kapcsolatukról. Gondolok itt LL Juniorékra, akiknek egy teljesen friss bulvárhír reppent fel, és csak én azt gondolom, hogy tanulni érdemes akár az ő példájukból is, mert hogy ők elmondták, hogy igenis próbálták közösen megoldani a nehézségeket, de végül a szakítás mellett döntöttek. Hát ahogy ilyenkor szokott az lenni, nyilván a rajongók továbbra is drukkolnak nekik, hogy mindketten megtalálják a boldogságot, hát én remélem, hogy ezért nagyon sokan fognak dolgozni és tenni érte, hiszen előttünk még az egész nap meg lehet egy kis romantikával fűszerezni ezt a csütörtököt, egy szuper kis randi, egy fagyizás, mert hogy ma van a vanília fagylaltnak a világnapja, kérem szépen, úgyhogy aki szereti, mondjuk majd lehet úgy tervezni akár a kedvesünkkel, a kolléganőnkkel, hogy éppen ki ruccanunk majd ebédidőben, és eszünk egy fincsi kis fagylaltot. Én a legjobb zenéket viszem azért tovább még ebben az órában. Jön a Fall of the Flow, itt a Best FM-en.

jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára bármi jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

éppen picit nem figyelünk oda, aztán ott van, hogy hétvége, és még javában ilyenkor aludni fogunk. Na, hát most nagyon jó reggelt kívánok mindenkinek, és figyelmes közlekedést, ha éppen az utakon autózik, és a munkahelyeken se lehet úgy elmélázni, ugye? Mert hogy nagyon figyelni kell. Programok! Zenes Óstó, nagyon szeretjük ezt a programot, a helyszín a Sóstói piac, ahol ugye vannak koncertek 7:30 és 7:30 között. Aktuális szombati program, Mr. Bluesman és a No Control ad majd egy jó kis koncertet, tehát szombaton. Aztán utána a következő program, július 29-e szerda, alapvetők zenekar, pop, rock és blues formáció, ők fognak majd egy jó kis koncertet adni, aztán augusztusban is folytatódnak majd szerdán és szombaton a program lehetőségek. Vasárnapok a gyermekeké, és a következő ilyen gyerekprogram majd augusztus 9-én lesz, a Gilingalang interaktív gyerekműsorral lehet majd éppen készülni, mert hogy ez is egy kedves kis program lesz majd a gyerekeknek. Július 25-e szombat, régészeti gasztronómiai fesztivál a Sóstói Múzeumfaluban. Ennek is az egész napi menettervét meg lehet nézni az oldalunkon, bestfmnyiregyháza.hu. Egyébként 10-kor kapunyitás, és majd 6 órakor lesz csak kapuzárás. Na hát remélem senkinél nincs kapuzárási pánik sem. Mindenki oké, ennek mérten legyen csodás csütörtöki napja. Ezt kívánom a legjobb zenékkel, és nem sokára egy búcsú gondolattal még visszatérek, mert hogy egy jó kis napi inspiráló, motiváló gondolat itt van a fejemben, úgyhogy ezzel fogok majd búcsúzni. Látom.

búcsúra csak visszajöttem mégiscsak, mert hogy nem sokára jönnek a hírek is Dánieltől, aztán Szendi Hajni is érkezik majd Dékán István, egészen pontosan 2 és 6 óra között, akinél lesz pizzás játék, úgyhogy ha egyelőre nincs vacsi ötlet, akkor nyugodtan lehet Istvánnak a kérdését majd figyelni, és megadni magunknak a lehetőséget, hogy éppen nyerjünk egy pizzát, szuper kis vacsi ötlet is lehet akár. Én pedig egy olyan mondattal búcsúzom, ami egy jókedvű kis gondolat, hogy sokan azt mondják, hogy a boldogság a nagy dolgokban rejlik. Szerintem egyébként nem, mert hogy sokszor elég. Mondjuk egy jó dal, egy kedves mosoly, vagy egy telefonhívás valakitől, akire régóta gondoltunk, és ha csak ma egyetlen ilyen pillanat lesz, akkor megértem. Én pedig remélem, hogy ehhez mindenkihez eljut majd az az út, amire én gondolok, úgyhogy egy kis dalocskával én még búcsúzom, és azzal a gondolattal, hogy legyen mindenkinek szuper kis csütörtöki napja, találjuk meg ennek a napnak is az örömét, ezt kívánom. Holnap reggel pedig érkezem, megint csak 6 óra és 10 óra között, indítsuk majd együtt itt a Besten a reggeleket. Köszönöm a figyelmet, én Zentai Edit vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
3: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, jacuzzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregy

0: védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
1: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a ház sertés, afrikai sertéspestis járvány.
0: Szakmai iránymutató egyeztetést tartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalban. Bede Péter József, a hivatal vezetője, a szervezeti megújításról tartott tájékoztatót. Az eseményen részt vett Mészáros Renáta, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára is, valamint főosztályvezetők és járási hivatalvezetők is jelen voltak. A részvevők a területi közigazgatás modernizációját célzó döntés előkészítő szakmai koncepcióról hallhattak részleteket, közölte a kormányhivatal. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra nagyon kellemes, szép csütörtök délelőttöt kívánok. Ez a Best FM a 103.9-en, és remélem együtt töltjük a következő 4 órát. Szendi Hajni vagyok. Július 23-án a lenkéket köszönhetjük fel, hogy mit jelent a név, nem sokára elárulom.

0: Július 23-a van, és ma bizony a lenkéket köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. A lenke egy régi magyar női név, az eredetét tekintve pedig több magyarázat is elfogadott. Az egyik szerint a Leontina név magyarosodott alakja, ami a latin Leo, vagyis oroszlán szóból ered, tehát az a jelentése ebben a felfogásban a lenke névnek, hogy kis oroszlán, oroszlánka. Egy másik magyarázat szerint viszont önálló magyar névként keletkezett a Lénából, illetve a Léna kicsinyítőképzővel történt hát ellátása után jött létre a lenke név, tehát akkor, ha így nézzük, akkor azt jelenti, hogy kicsi Léna, kedves Léna. A lenke név a századfordulón volt igazán népszerű, már a ritkábban adják újszülötteknek, de sok családban tisztelet övezi, hiszen több generációs név. Híres lenke például Tóth Lenke, aki a magyar színjátszás világában szerzett nevet, vagy Lengyel Lenke, az ismert balettáncos és balettmester, aki sokat tett a hazai táncművészetért. A lenke név viselőit érzékeny, ugyanakkor erős jellemű embereknek tartják. A névnapi horoszkóp szerint gyakran kedves, segítőkész, ugyanakkor a saját útját járó nők viselik ezt a nevet. Isten éltesse a lenkéket, holnap majd Kincső és Kinga napja lesz.
1: Ezeket játsszuk a Best FM-en.

0: Amikor kitört a világjárvány, a Covid, és mindenki otthon volt, otthon kellett lenni, akkor a kutyatulajdonosok felélegeztek egy kicsit, meg kaptunk kimenőt, hogy ki lehet menni kutyát sétáltatni, de nagyon sokan ekkor vettek magukhoz kutyát a menhelyekről, vagy éppen tenyésztőktől, és ezek a kutyák megszokták, hogy mindenki otthon van. Aztán véget ért a Covid, és ezek a kutyák egyedül maradtak otthon, de persze nem csak a Covid-dal kapcsolatban mondható el az, hogy vannak kutyák, akiket egyszerűen percekre se lehet egyedül hagyni, hiszen rögtön ordítani, üvölteni kezdenek. Ezt, ha jól tudom, úgy hívjuk, hogy szeparációs félelem. Jól tudom? Maglóczki Tibor kutyakiképző a vonaltól végén. Szia Tibi!
1: Szia Hajni! Üdvözlöm a hallgatókat is! Igen, tehát elég elterjedt ez a fogalom, és nagyon sokan engem is már úgy hívnak fel, hogy már utána néztek, hogy szeparációs szorongása van a kutyának. Menjek el, segítsek rajtuk, mert nem lehet egyedül hagyni a kutyát. Ez is egy tanítási folyamat, hogy megtanítsuk a kutyát, hogy egyedül marad otthon.
0: De ez kiskorában már rögtön, nem?
1: Érdemes kiskorában elkezdeni, így van. Tehát ugye a kölyökkutyánál az a nehézség, hogy az ember nagyon szereti, nagyon cuki a kutya, folyamatosan együtt akar lenni vele. Lehet, hogy olyan munkája van a gazdinak, hogy otthon dolgozik folyamatosan, és észre sem veszi, hogy akarata ellenére kialakítja a kutyában ezt a szokást, hogy nem lehet egyedül, nem tud egyedül pihenni, csak a gazdival. És ugye halljuk azt is, hogy nagyon sokan mesélik, hogy jaj, hát az én kutyám a lakásban folyamatosan követ. Nem lehet bemenni tőle a WC-be, be kell, hogy engedjem a kutyát. Uh-huh. Nem lehet bemenni zuhanyozni, be kell, hogy engedjem a kutyát.
0: Ja, még ilyen videókat hát is látunk, egy csomó ilyet, igen, igen.
1: Uh-huh. Itt, van, itt az első lehetőségünk nekünk, hogy határt húzzunk. Tehát tartsuk tiszteletbe önmagunkat.
0: Bizonyos ezáltal helyek, szitók is, ki vannak zárva
1: a kutyának. Ezáltal a kutyát is tiszteljük, mert ez a szocializáció része, a nevelési folyamatnak egy része. Hogyan élünk együtt? Hogyan élünk a lakásban? Mi a te lehetőséged, kiskutyám? Milyen lehetőségeim vannak nekem? És akkor ezt tudatosítani kell a kutyában, hogy oké, figyelj, most ide nem jössz be. Én bemegyek mondjuk a fürdőszobába, megmosom a fogam, kiskutya addig kint marad. Ez lehet feladat. Tehát aha, nem kell, hogy folyamatosan utánam jöjjön. És ott a lehetőség, hogyha én azt mondtam, hogy feladat, vagy behúzom az ajtót, vagy nem húzom be az ajtót, és akkor is kint kell maradnia, de tudnom kell, hogy hogy fogom elérni azt, hogy a kutya kint maradjon. Ha behúzom az ajtót, és elkezdik kaparni, akkor fel kell készülnöm arra, hogy egyből rászólok, és le fogom gátolni.
0: Aha.
1: Kinyitom az ajtót, rászólok határozottan, hogy nem, visszazárom az ajtót, és ha csendben van, akkor kimegyek hozzá, akkor megjutalmazom.
0: Uh-huh.
1: Ahányszor belekezd abba, hogy hangoskodik, kaparja az ajtót, vinnyog, nyüszít, stb., akkor mindig jeleznem kell neki, hogy ezt nem szeretném. Viszont ha úgy viselkedik, ahogy elvárom tőle, hogy csendben van, megvár, az jutalommal jár. Ha ez működik, akkor működhet nyitott ajtónál is, mert tudom mondani, hogy figyelj, ott a küszöb vonala, ott meg kell állnod. Egyszerű feladat, az elején biztos nem egyszerű, de hát ugye azért vettünk egy kutyát magunkhoz, hogy foglalkoznunk vele, ezért fel kell készülnünk arra, hogy hogyan tanítsuk meg neki ezeket a szabályokat.
0: Tehát akkor ez lehet az első lépés, mikor oda kerül a kutya, még nem hagyjuk egyedül, de bizonyos helyeknél már bekorlátozzuk, hogy vagy egyedül is, meg mi is vagyunk egyedül. Mi a helyzet akkor, hogyha otthon hagyjuk a kutyát, és azt gondoljuk, hogy tök jól el volt, és akkor nem tudom, csak a szomszédok szólnak, hogy egyébként ordított, üvöltött, kaparta az ajtót, tehát vagy kamerát szerelnek be sokan, és akkor látják, hogy a kutya az mit csinál. Tehát, hogy a gazdi azt hiszi, hogy otthon hagyhatja nyugodtan a kutyát, aztán kiderül, hogy mégsem.
1: Igen, visszakanyarodva az előző feladathoz. Ugye ezt a lakáson belül egyes zárt vagy nyitott ajtóknál gyakorolhatjuk, de a következő lépés lehet az, hogy a bejárati ajtónál gyakoroljuk.
0: Na.
1: Ugyanaz, amit már egy másik helység határánál gyakoroltunk a kutyával, akkor már ismerős lesz neki ez a szituáció, hogyha én a bejárati ajtón lépek ki vagy be, és ott is megkérem, illetve kérek tőle egy feladatot, hogy most maradjon ott, ne lépj át a határt. Ha jól teljesít, megjutalmazom. Utána kihívom, utána visszaviszem. Tehát ne az legyen, hogy a kutya meglátja a nyitott ajtót, és az neki azt jelenti, hogy akkor megyünk sétálni, akkor rögtön ki kell szaladni, legyen ez egy feladat helyzet.
0: Csak akkor jön ki, ha kihívom.
1: Így van.
0: Aha.
1: Tehát egy kertkapuban, egy lakásajtóban szoktunk úgy gyakorolni a kutyákkal, hogy kinyitjuk az ajtót. Ugye azt szoktam mondani, hogy az ajtó azért van nyitva, mert én kinyitottam, nem azért, hogy kimenjél rajta.
0: Aha.
1: És hogyha én jól tudom motiválni a kutyát, egy idő után tök mindegy a kutyának, hogy nyitva van az ajtó, vagy be van zárva az ajtónak melyik oldalán gyakorlunk egyszerű alapengedelmességi feladatot, mert rám fog fókuszálni. Akkor már levettem a hangsúlyt arról, hogy ez az ajtó most nyílik, és ki kell súrani rajta, mert a kutya arra fog figyelni, hogy ez az ajtó kinyílt, de mit kér a gazdi.
0: Uh-huh.
1: És innen lehet tovább lépni, hogyha ez működik, akkor úgy hagyom otthon a kutyát, nem elmentem 8 órára dolgozni, hanem kilépek 2 percre, csendben van, visszamegyek, jutalmazom. Lehet, hogy utána elviszem sétálni. Vagy visszamegyünk a lakásba, leülök, kérek tőle 8 feladatot, elkezdek dolgozni, vagy megnézek egy filmet. Utána megint azt mondom, hogy gyere buksi, indulunk. És akkor ezek a feladatok, amiket gyakoroltunk, ezek a napi rend részévé válnak, és a kutya azt fogja figyelni, hogy én mit kérek tőle. A másik dolog, hogyha ez működik, legyen a kutyának egy saját helye. Ez is nagyon fontos. Tanulja meg, hogy ott tud pihenni. Ez lehet egy kis fekhely, lehet egy box, egy szállítóbox, beállítva a szobába. Sokan idegenkednek tőle, hogy jaj, de hát az olyan pici,
0: kényelmetlen a
1: biztos, biztos nem szereti. Nagyon szeretik a kutyát, mert biztonságot ad nekik, védettséget nyújt. Ugye oldalról körül van véve, van teteje, tehát egy kis kuckó, a bejárat, kijárat ugyanaz, ezt szemmel tudja tartani, és hogyha jól tesszük le, onnan szemmel tudja tartani akár a lakást is, és jól érzi magát. Tehát a másik, hogy a gyakorlatok mellett ugye tanítsuk meg a kutyának, hogy hol van a helye, tanítsuk meg, hogy a helyén tud pihenni, a boxot néha be lehet zárni, vagy nyitva lehet hagyni, ez megint gyakorlás kérdése. Azt szoktam mondani, hogy ez a szocializációs folyamatnak a része, hogy minél több ingerhez szoktassuk hozzá a kutyát. Ne jussunk el oda, hogy 3 évig szinte 0-24 órában együtt vagyunk a kutyával, és a 3. évben már elviselhetetlen a kutya a szomszédoknak is, meg sokszor már a gazdinak is, hogy nem lehet otthon hagyni, hisztizik, szétrág mindent, stb.
0: Igen,
1: stb.
0: Igen, meg kutyaszintet fogadunk, meg már mindent csinálunk, ugye, hogy ne legyen egyedül a kutya.
1: Felkészítve a kutya erre a helyzetre, de hát azt szoktam mondani, hogy sokkal...
0: Tibi, akkor ez kész. Ennyi. Tehát ez nálunk ez nagyon rossz.
1: Megelőzni.
0: Igen.
1: A problémákat, mint utólag orvosolni.
0: De hogyha mondjuk utólag ez már lehet. Utólag, mám, azt mondod, 10 éves a kutya, és még mindig ordít, hogyha ott hagyod egy percre is, vagy 2, akkor már ez egy nagy törés ám benne, nem, hogyha akkor kezded el ezt valahogy gyakorolni.
1: Egyetfüggő. Uh-huh. Tehát voltak már olyan esetek, hogy hívott a gazdi, elmondta, mi a probléma, megnéztük a kutyát, tényleg úgy volt, szinte egy csettintés, és megváltozott a kutya. Ilyen is van.
0: Na.
1: De van olyan, akivel nagyon hosszú időn keresztül kell folyamatosan dolgozni, mert más idegrendszeri típusba tartozik. Tehát egy flegmatikus kutya, egy melankólikus idegrendszeri típusba tartozó kutya könnyebben kizökkenthető ilyen helyzetekből, még akkor is, hogyha kialakult nála ez a szeparációs szorongás. De mondjuk egy szangvinikus kutya, vagy akár egy kolerikus kutya, az nem fog lenyugodni. Tehát ott nagyon nehéz áttörést elérni, nem lehetetlen, de nagyon sok idő és energia. És sokkal egyszerűbb lett volna kölyökkorától kezdve kondicionálni a kutyát erre, mint éveket várni, és utána hát hívjunk egy kiképzőt, hogy oldja meg.
0: Hát akkor már nehéz, igen. Igen, igen, de hát ugye sokszor nehezebb. Ez azért van így, mert hogy valakinek első kutya, és akkor tudod, nem szent szendékkal rontja ezt elő, hanem amit mondtál, jaj, de cuki, együtt akarok vele lenni folyamatosan, jól el van rontva az egész. Tibi, hát nagyon sokat tanultunk tőled ma is. Legközelebb már egy előző adásban említetted a nagy testű kontra kis testű kutyákat, és gondoltam, hogy egy kicsit erről beszéljünk, szóval legközelebb ezzel folytatnánk, jó?
1: Rendben.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Július 23-a van ma, Lenkék ünnepelnek, Szendi Hajni vagyok, és jön nálunk a kalendárium. Az első dátumunk ma 1952, amikor is megnyitott az első Disneyland Kaliforniában, Walt Disney álma vált valóra. 1995-ben ezen a napon hunyt el Miklós Tibor dalszövegíró, musical rendező, a magyar pop és rock történet meghatározó alakja. Ő írta többek között az Omega Zorán és az Apostol együttes lágereinek szövegét is. Nevéhez fűződik a Sztárcsinálók című magyar rock opera, amely sokak szerint megelőzte korán. Emellett számos külföldi musicalt adaptált magyar színpadra. Emlékét máig őrzik a színházi könnyűzenei világban. Ezen a napon született Paul Wesley, amerikai színész, 1982-ben legismertebb szerepe Stefan Salvatore a Vámpír naplókban. 2000-ben ezen a napon kezdődött el a Concord utolsó aktív éve, miután egy Párizs baleset miatt leállították a gépeket. A Concord egyik járata felszállás közben lezuhant, ami sokkolta a légi közlekedést. Bár később újraengedélyezték a repülést, a közvélemény bizalma megrendült. A legendás szuperszónikus utasszállítót végül 2003-ban kivonták a forgalomból. A Concord a világ leggyorsabb utasszállítójaként vonult be a történelembe. Ma is sokan álmodoznak a hangsebességnél gyorsabb repülés visszatéréséről. Ezen a napon született meg William Burt, amerikai feltaláló, 1829-ben. Na, ő volt az, aki elkészített az első dokumentált írógép-szerű szerkezetet. Bár a gépe lassú volt és nem vált gyakorlati sikerré, ötlet elindította az írógép fejlődését. 1962-ben ezen a napon hajtottak végre először transzatlanti műholdas televíziós közvetítést a Telstar műhold segítségével. Európa és Amerika élőadásban láthatta egymást. Az óriási technológiai áttörés tulajdonképpen meghatározta azt, hogy hogyan is fejlődik tovább ez az iparág. A kontinensek közötti kapcsolat korábban ugyanis csak kábelen vagy rádióhullámon keresztül volt biztosított. 1999-ben ezen a napon jelentették be, hogy John F. Kennedy Jr. repülőgépét megtalálták. A Kennedy fiú, felesége és sógornője néhány nappal korábban tűnt el repülés közben. A világ lélegzett visszafolytva figyelte a keresést, várták, hogy mi lesz. A tragédia tovább növelte a Kennedy családot övező átok legendáját. John F. Kennedy Jr. tehetséges jogász, kiadó, közéleti személyiség volt. Halála letaglózta Amerikát. Ez volt már a kalendárium.

Szendi Hajni vagyok, és már is mondom, hogy alakul a holnapi nap időjárása. Idehaza a napsütés mellett gomoly felhőképződésből alakulhat ki, főleg az ország keleti részén. Zápor, sőt, akár zivatar is. Az észak-észak-nyugati szelet holnap élénk, több helyen erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet holnap hajnalban 10 és 16 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken, például északon Salgótarján térségében csak 8-9 fok lesz. Pénteken délután 22-27 fok között tetőzik majd a hőmérséklet.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, börtön lett a besúranásból, változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta el rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzési területre, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt.

0: elfogadta a letartóztatásukat, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. Ismét használhatja a lakosság a Volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja a nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki, és streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A Volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk egy óra múlva újra. Kellemes szép csütörtök délelőttöt kívánok, Isten éltesse a születésnaposokat, illetve természetesen a lenkéket, hiszen ma nekik van a névnapjuk, holnap pedig jönnek a kincsők és a kingák. Töltsük együtt ezt az órát, és itt a Best FM-en hamarosan a zsírmáj lesz a témánk.

0: kezem.
1: A kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
2: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már nagy családtag nálunk.
3: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
4: Ez a 103.9 Best FM.

Sokszor olvassuk, sokszor halljuk, hogy zsírmáj. Hogyha ezt így az ember meghallja, akkor rögtön az jut eszébe, nem, hogy van az embernek a mája, és akkor körülötte meg egy nagy zsír, ami nyilván nem jó. A zsírmáj egyre gyakoribb egészségügyi probléma, viszont manapság fontos tudni, hogy kezdetben sokszor teljesen tünetmentes, tehát a beteg nem is érzi, hogy baj van. Ezért is nevezik néha csendes betegségnek. A zsírmáj akkor alakul ki, amikor a májsejtekben túlzott mennyiségű zsír halmozódik fel, és ez hosszú távon már károsítja ezt a szervet. A leggyakoribb oka a zsírmájnak, ahogy hát gondoljuk is, az elhízás. A mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozás, különösen a túlzott cukor és zsírfogyasztás. De kialakulhat alkoholos és nem alkoholos formában is. Az alkoholos zsírmáj a túlzott alkoholfogyasztás következménye, míg a nem alkoholos gyakran a metabolikus szindróma része, amelyhez cukorbetegség, magas vérnyomás társulhat. Tünetei között fáradtság, gyengeség, a jobb bordaív alatti kellemetlen érzés szerepelhet, de ezek általános panaszok, tehát a pontos diagnózist vérvizsgálattal, ultrahanggal vagy más képalkotó vizsgálattal állítják fel. Fontos tudni, hogy a zsírmáj visszafordítható állapot, különösen a korai szakaszában. Az egészséges testsúly elérése, a rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott táplálkozás, a cukor és a zsírbevitel lecsökkentése jelentős javulást hozhat. Emellett elengedhetetlen, hogy az alkoholfogyasztást minimalizálni kell, vagy teljesen elhagyni az alkoholos eredetű zsírmáj esetében. A rendszeres orvosi ellenőrzés segít nyomon követni a máj állapotát, megelőzni a súlyosabb májkárosodás kialakulását, ami akár májzsugor vagy májrák is lehet.

Philip Seymour Hoffmanra emlékezzünk, egy olyan amerikai színészre, rendezőre, aki még bőven köztünk lehetne, de hát sajnos az életmódja és hasonló okok miatt ez nem történt meg. Hihetetlenül karakteres színész volt, különleges hanggal, és mindig nagyon-nagyon jól választott magának szerepeket, szerintem. Philip Seymour Hoffman 1967-ben született, július 23-án New Yorkban. Rendkívüli tehetség volt, sokoldalú, és hát ezért a modern filmművészet egyik legkiemelkedőbb alakja lett. Fiatal korában már érdeklődött a színház iránt, középiskolásként kezdett el játszani különféle színházi darabokban, aztán pedig le is diplomázott, mint színművész. Karrierje elején gyakran játszott kisebb szerepeket, ám minden alakítása nyomot hagyott. A 90-es évek közepétől kezdve sorra kapta a jelentősebb felkéréseket, aztán jött az igazi áttörés, a Boogie Nights 97-ben, innentől Hollywood egyik legkeresettebb karakter színésze lett. Számos filmben játszott emlékezetes mellékszerepeket, gondoljunk a Magnóliára, vagy éppen az Almost Famous-re. 2005-ben aztán megkapta Capote író szerepét a Capote című filmben, amelyért el is nyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat. A kritikusok és a közönség egyaránt elismerte alakítását, amely mélységével, hitelességével kiemelkedett az év filmes mezőnyéből. Hoffman különösen szeretett, összetett és nagyon sokrétű karaktereket megformálni. Emellett színházi munkássága is jelentős volt. Ő volt az a színész, aki nem félt fölállni élő közönség elé a színpadra. Több Broadway produkcióban szerepelt, sőt, rendezett is. Producerként is kipróbálta magát, szívügyének tekintette a független filmek támogatását. Barátai és kollégái szerint rendkívül intelligens, érzékeny és művelt ember volt. A magánélete azonban hát egyáltalán nem volt mentes a démonoktól. Hosszú éveken át küzdött drogfüggőséggel, ami végül tragikus halálához vezetett. 2014-ben február 2-án hunyt el, heroin túladagolás következtében. Csak 46 éves volt. Halála megrázta az egész filmes világot. Hoffman 3 gyermek édesapja volt egyébként. Párja Miami O'Donnell jelmeztervező volt. Élete során 4 Oscar jelölést kapott, ebből váltott egyet díjra. Philip Seymour Hoffman öröksége máig él a színészi szakmában, hiszen hitelessége, a maximalizmusa példaként állt sokak előtt. Színésztársai szerint soha nem a hírnevet hajszolta, hanem a mesterség iránti alázat hajtotta, és hát egyébként a fiatalabb generáció is ismeri őt az Éhezők viadala című filmsorozatból. Az egyik leghíresebb mondása így szólt: az emberek gyakran elfelejtik, hogy a színészkedés nem önkifejezés, hanem önátadás.

0: Megszerzem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem.

5, azaz 5 darab film debütál a hazai filmszínházakban csütörtökön, hogy melyik filmről mit kell tudni, már is mondom, hát jön majd az opera. Egy francia-olasz zenés filmről van szó. Euridikét a saját esküvőjén egy váratlan lövés halálosan megsebesíti. Szerelme Orpheus képtelen elfogadni a veszteséget, ezért elindul az alvilágba, hogy visszahozza őt az élők közé. Az alvilág ebben a különleges feldolgozásban a titokzatos Grand House Hotel formájában jelenik meg, ahol Orpheus különös alakokkal találkozik és saját félelmeivel, emlékeivel is szembe kell néznie. Utazását világhírű operák áriái kísérik, miközben a szerelem és a halál határait fokozatosan, hát a rendező elmossa előttünk. A film nem egy hagyományos musical, hanem egy látványos opera fantázia. A címe Opera. Érkezik a hazai mozikba a Sivatag fia. Ez egy francia családi film. A 14 éves Szán írt egy könyvet, amelyet nagyapja egyik elbeszélése ihletett, Hadara hihetetlen története. Az állítólagos Hadara nomád gyermek volt, akit a családja 2 éves korában egy sivatagi homokviharban elvesztett. Úgy hitték, hogy egy struc pár megmentette és felnevelte. Amikor Szán a könyv megjelenésének köszönhetően meghívást kap a Szaharába, kiderül számára, hogy a Hadara sztori sokkal több, mint egy egyszerű esti mese. Érkezik egy argentin vígjáték is, a Argentin történetek, ez a címe, és hát már is mondom, hogy miről szól. Egy férfi egy házi buliban véletlenül balesetet okoz, és hát utána inkább úgy dönt, hogy visszatér a barátaihoz, és úgy tesz, mintha semmi sem történt volna. Egy biztonsági őr egy véletlen találkozás után néhány órára kiszabadul saját hétköznapi életéből, ami váratlan eseményeket indít el. A liftben egy milliárdost zsarolással fenyeget egy fiatal nő. Egy futballvilágbajnoki döntő közvetítése közben a riporter pedig érzelmi összeomlása egybeesik a történelmi győzelem pillanatával. A frissen megválasztott elnök élő televíziós beszéde abszurd fordulatot vesz. Egy pap próbálja a szegénység előnyeit hangsúlyozni a közösség előtt, miközben egyre több ellentmondásba ütközik. A filmrendező fontos filmet készít egy őslakos közösségről, miközben saját képmutatása és hatalmi pozíciója fokozatosan lelepleződik. Na hát, ilyen és ehhez hasonló történetekből épül fel a maróhumorú, szatirikus vígjáték, melynek címe Argentin történetek. És végül, de nem utolsó sorban érkezik egy német családi film is, az a címe, hogy Momo, aki hát egy göndör-vöröshajú árva lánynak a neve, leleményességével, talpra esettségével könnyedén belopta magát a környékbeliek szívébe. Mindig mindenkihez van egy jó szava, önzetlenül segít másoknak a problémáik megoldásában. A városban azonban hamarosan szürke ruhás idegenek jelennek meg, akik arról győzködik az embereket, hogy időt takarítanak meg. A jóhiszemű lakók elveszítik minden örömüket és emberi kapcsolataikat, és többek között már Momóra sem marad idejük. A kislány rájön, hogy az időtakarék valójában ellopja az emberek értékes perceit, ezért Horamester, az idő őrzője, egy különleges teknős Cassiopeia segítségével szembeszáll a tolvajokkal. Erről szól a Momó. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

Ha lenne hangom, elénekelném a New York című dal refrénjét Charlie-tól, de hát New Yorkot egyébként nem csak Charlie, hanem nagyon sokan megénekelték, mert hát én inkább beszélek, jó, nem énekelek, mert hogy megyünk New Yorkba a mai kilométerkőben, a világ egyik legismertebb, legikonikusabb városát keressük fel. Ez a város nem csupán egy metropolis, hanem azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen egy külön világ, amely soha nem alszik, folyamatosan pulzál, lüktet és pezseg. A helyiek egyszerűen csak The City-nek hívják, míg a világ többi része számára The Big Apple, vagyis Nagy Alma. New York városa 5 kerületből áll. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx és State Island. A legtöbb turista mindig Manhattant keresi fel, hiszen itt található a híres Times Square, amely a világ egyik legforgalmasabb gyalogos csomópontja. A Broadway, ahol a legnagyobb musical klasszikusokat láthatjuk estéről estére. A város egyik legismertebb szimbóluma a szabadság szobor, amelyet ugye Franciaország ajándékozott az államoknak 1886-ban. New York történelmének kulcsfontosságú része ez az Ellis Island-del együtt, hiszen itt lépett be több millió bevándorló az új világba a 19.-20. század fordulóján. A Central Park a város tüdeje. Naponta több tízezer ember sétál ott, sportol, biciklizik, vagy csak egyszerűen lefekszik és nézi az eget, kikapcsol a fák alatt. A hatalmas zöld területet mesterségesen alakították ki egyébként a 19. században és minden évszakban lenyűgöző. New Yorkban a felhőkarcolók városa cím nem túlzás. Az Empire State Building sokáig a világ legmagasabb épülete volt, míg a One World Trade Center ma a legmagasabb New Yorkban, amelyet a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után építettek a World Trade Center helyére, és a remény az emlékezés szimbóluma lett. A városban több mint 800 nyelvet beszélnek, így New York a világ legmultikulturálisabb helye. Ott van ugye a kínai városrész Chinatown, az olaszoknak is külön része van, de a görögöknek, az oroszoknak, a latinoknak, a latin-amerikai negyedeknek is van külön kultúrája. Hogyha ezeket a helyeket járjuk, akkor az az érzésünk, mintha körbeutaznánk a földet, anélkül, hogy tulajdonképpen elhagynánk New Yorkot. New York híres a múzeumairól is. Ott van a Metropolitan Múzeum, amely a világ egyik legnagyobb művészeti gyűjteményével büszkélkedhet, de a Guggenheim Múzeum a modernkor építészeti csoda is vonzza látogatókat. A MoMA a modern művészet rajongóinak kötelező. A város kulináris kínálata legendás. A klasszikus New Yorki pizza hatalmas, hajtogatható szeleteiről híres, míg a bagel krémsajttal és füstölt lazaccal igazi reggeli klasszikus. Az utcai hotdogárusok, aztán a food truckok nélkül elképzelhetetlen lenne New York. A Wall Street a világ pénzügyi központja, itt található a New Yorki tőzsde, de a turisták a híres bronzból készült bika szobrot is előszeretettel keresik fel. A Rockefeller Center a téli hónapokban varázslatos jégpályává alakul, még az épület tetejéről lélegzetelállító panoráma nyílik. New York valóban az álmok városa. Ez az a hely, ahol mindenki megtalálja, amit keres, legyen az kultúra, divat, gasztronómia, üzlet, művészet, vagy egyszerűen csak inspiráció. Ahogyan Frank Sinatra énekelte, ha ott sikerül, bárhol sikerülhet. A város nappal is él, de éjszaka születik újjá igazán, amikor felgyúlnak a fények a felhőkarcolókon, a Times Square óriás kivetítőjén, és amikor a jazzbárok, az underground klubok benépesülnek. New York minden nap új arcát mutatja, és minden látogatás új élményeket is tartogat. Akár egy Broadway musical, akár egy koncert, egy piknik, egy egyszerű metrózás Brooklynba, minden élmény része annak a mozaiknak, amit úgy hívnak New York életérzés.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44
2: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Egyre több a fával borított terület. Nemzetközi versenyen a nyíregyházi fiatalok. Változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élőfa készlete. Derül ki az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítéséből. Fafajok szerinti megosztásban az akác fezet, ezt a tölgy és a cser követi. Fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. A friss adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben csak nem 136 ezer hektár az erdős vagy faállománnyal borított terület, az erdősültség 22%-os a megyében. Egy nyíregyházi fiatalokból álló diákvállalkozással Rekaf képviselte Magyarországot Európa legnagyobb ifjúsági vállalkozói fesztiválján és versenyén, a Jenny 2026-on. A csapat természetes alapanyagokból és szerves hulladékokból készít növénytápláló tápkorongokat. Ezzel az ötlettel a 2025-26-os tanévben ők nyerték meg az év diákvállalkozása címet. Így jutottak ki a több mint 40

0: részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfüvet leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyír.hu oldalon. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Friss hírek, információk egy óra múlva újra. Szendi Hajni vagyok, jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. A gasztronómia nálunk is fókuszba kerül, hiszen hamarosan hívom majd telefonon Friedrich Antal séfet, de hát előtte még arról lesz szó perceken belül, hogy hogyan is győzik le a stresszt a világ legsikeresebb emberei. Jó szórakozást!

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Mindig mindenki mondja, hogy kerüljük a stressz az nagyon árt nekünk, ugye? Tényleg, ezt szerintem teljesen tisztában vagyunk vele ez a dolog, amikor az ember stresszes, az tudja, hogy ez nem jó, és nyilvánvalóan fiatalon azt gondolja, hogy ez a stressz halmozható, aztán rájön később, hogy nem biztos, hogy ez így van, mert hogy a szervezet egyszer csak szól, hogy hú, hát itt túltoltad egy kicsit az életed. Minden esetre nagyon nehéz ugye megküzdeni a stresszel, de most egy picikét megpróbálok segíteni, mert hogy jött most ki egy összeállítás a BNN, hogy a világ legsikeresebb emberei hogyan is győzik le a stresszt, mert hogy nagyon-nagyon fontos a belső nyugalom megteremtése. Sok kiemelkedő üzleti vezető és híres személyiség esküszik, hogy meditálni kell, mert hogy a meditáció pozitív hatása kinyírja a stresszt. A meditáció egy hatékony módszer lehet arra, hogy megteremtsük belső egyensúlyunkat és nyugalmunkat. Oprah Winfrey, az inspiráló televíziós személyiség rendszeresen gyakorolja csendes meditációt. George Stephanopoulos, az ABC News műsorvezetője azt mondta neki, napi rutinja az, hogy leül és bizony-bizony meditál. De van, aki a sportot választja inkább, mert hogy a fizikai aktivitás rendkívül hasznos lehet a stressz kezelésében és a mentális egészség megőrzésében. Számos sikeres ember, köztük például Richard Branson, a Virgin Group alapítója, a rendszeres testmozgást találta meg, hogy elűzze a szervezet a stresszt. Egyébként Ofrát már említettem, hogy meditál, de emellett 3-5 kilométert még fut vagy túrázik naponta, súlyzós edzéseket is végez, sőt 5 lépcsős, 5 perces légzőgyakorlatokat használ, és így a gyors stresszt vezeti le. Barack Obama volt amerikai elnök, naponta legalább 90 percet tölt edzéssel, boxol, kosárlabdázik, súlyzózik, számára rendszeres mozgás elengedhetetlen, azt mondta, hogy szellemileg friss maradjon, és hogy tudjon koncentrálni. Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója, hetente 3-4 alkalommal jár, jiu-jitsuzni, illetve ilyen kis MMA edzésekre is nem is gondolnánk, ugye? Azt mondta, hogy neki a stresszben ez a legjobb, tehát már hogy ezt tudja így a leginkább legyőzni. Az alkotás, a kreatív tevékenységek, a festés, a zene, az írás, a kis kézműveskedés szintén jelentős stressz csökkentő. Steve Jobs, az Apple társ alapítója, a kreatív gondolkodás nem csak a munkájában, de a stresszkezelési módszerekben is alkalmazta. Számos pályatársa vallja, hogy a kreatív tevékenységek visszavezetnek az egyszerű örömökhöz. De hát itt volt ugye Churchill is, aki 40 éves korától azt mondta, hogy ő azért fest, mert hogy így kompenzál a politika és a háború nyomásán. Több mint 550 vászon készült, amit ő festett, és maga írta, hogy a festés neki szórakozás, energia, stresszoldás, bánatcsillapítás. Albert Einstein a hegedű húrok közé menekült a nehéz gondok elől. Az életem zene nélkül elképzelhetetlen kijelentés mellett rendszeresen elővette hangszerét, hogy újraélessze kreativitását, és elűzze a feszültséget. A Nobel-díjas fizikus Richard Feynman pedig imádta a bongózást és a perkuszív játékot, amelyet könnyed játékként hát apostrofált, és azt mondta, hogy na neki ez a legjobb stresszoldó. És hát persze a természetjárás, kikapcsolódás is szuper, mert hogy a természet közelsége, a friss levegő mindig-mindig jót tesz nekünk, segít abban, hogy távolabb tartsuk magunktól a mindennapi stresszt. A természetjárás lehetőséget ad az újratöltődésre, mint ahogy azt Zuckerberg is teszi, amikor a szilícium völgy forgatagából a csendes völgy felé veszi az irányt. A természet nem csak a testet, hanem a lelket is megnyugtatja, hát lehetőséget teremt arra tényleg, hogy új erőt merítsünk a kihívásokkal teli hétköznapokban.

0: Jövünk, megyünk a földközi tenger mellett, egészen pontosan a földközi tenger szárazföldi részén, és megnézzük, hogy alakul ott a gasztronómia, úgyis mi magyarok szeretünk a földközi tengerre utazni, bár én azt gondolom, hogy a elő- és utószezon a legjobb hőmérsékleti szempontból, tehát a nyár közepén elmenni mondjuk Krétára vagy Rodoszra, az biztos, hogy nem egy egyszerű történet, hogy szarra. Biztos, hogy nagyon-nagyon megégünk. Na hát ma Rodosz lesz az úti célunk, kíváncsi vagyok, hogy ott milyen a gasztronómia. Vonattól végén Friedrich Antal, séf, Szianti.
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na, Rodoszon jártál már?
1: Sajnos Rodoszra még nem sikerült eljutnom, majdnem, tehát több alkalom volt, hogy oda megyünk, aztán mindig a végén valami megváltozott, úgyhogy a Rodoszt sem fogom látni, már csak azért sem, mert már nincs ott. Na. Viszont a gasztronómia minden szigetnek egy picit változik, van egy valahogy a saját arculatukra építik ezt a különböző a ízeket, konyhájukat, egyebeket. Rodosz is így csinál, vagy így cselekszik. Többek között persze vannak tengeri herkentyűik, mert hát sziget, óhatatlan, de ezek mellett van neki azért egy kicsit belső része is, ami helyet és lehetőséget ad arra például, hogy különböző könnyen tenyészhető állatokat, mint például a kecskét is, meg bárányokat is tenyésztenek, tehát ezek is színesítik az ottani gasztropalettát. Uh-huh. Az biztos, hogy nagyon sok a napsütéses napjuk. Tehát a hírek szerint több mint 300 napsütéses napjuk van, tehát ott azért süt a nap rendesen, azért ez sokat javít azon, hogy ő nagyon jó olaj, bigeteket és olívaolajat tud termelni, és ott is mindegyik szigeten találsz, hogy egy 1000 éves olajfát, itt is van biztos egy 1000 éves olajfa, de nem az 1000 éves olajfa fogja megtermelni az olívaolajat, hanem mellett azok a nagy ligetek. Nagyon érdekes a szüretjük is ezeknek az olajfáknak. Azt tudom, hogy vannak különböző préselők, kis magánprések is. Tehát van neked egy pár olajfát, az leszüretteled saját magadnak így úgy amúgy, és akkor a kis saját préselő üzemekből préselgetik, és a te saját kis olívaolajodat tudod használni. Nagyon érdekes. Nekem ez volt, hogy nem Rodoszon, mert ott még nem voltam másik szigeten, ott voltunk ilyen olajfaligetben, meg ilyen kis olajpréselő, és ott kóstoltuk a frissen facsart, vagy a frissen préselt olívaolajat, ott fantasztikus ízek vannak a színekben, az a friss zöld színtől kezdve minden, és még érzed a frissességében az olívaolaj.
0: Igen, hát ez teljesen más, mint amit megveszünk a boltba, persze.
1: De hogy nem véletlenül mondtam ezt a kecskét meg a bárányt, nekem az egyik ilyen kis különleges kedvencem a kecskehús, elnézést kérek minden vegától, de például itt is a rodoszi konyhában az egyik ilyen alap, különleges helyi szokás, amikor kecskehúsból készítenek különböző ételeket. Persze sütik, pácolják fokhagymával, vöröshagymával és különböző fűszerekkel együtt. Ennek a receptjét adom föl. Ezt lehet kecskéből is persze elkészíteni, lehet bárányból is elkészíteni, de hogyha valaki egyiket se szeretné, de csirkéből elkészíteni, ugyanezek a fűszerek, ugyanezek az összetevőkkel azért tökéletesen megoldható is el lehet készíteni. Az viszont nagyon fontos, hogy ha lehet, akkor ha kecskét eszünk, akkor egy kis vörösbort rakjunk hozzá.
0: Még hozzá a rodoszi,
1: nem úgy, a pohárba is
0: megint. Ja, azt hittem a főzés.
1: És nagyon, nagyon jó tesz különben, hogyha kimondottan rodoszi vörösbort iszunk hozzá, és akkor természetesen, hogyha kint vagyunk, akkor kaleorexia neve a jó étvágyatnak, ha jó étvágyat akarunk kívánni, úgyhogy én azt mondom mindenkinek, hogy akár Krétán, akár Rodoszon nagyon sokat és nagyon finomokat tegyen, és kaliorexi.
0: Ennyi. Anti, Görögországot azért még körbejárjuk egy picit a következő adásokban. Ma Rodosz volt a helyszínünk. Köszönöm szépen.

Ki melyik fagyit szereti? Megmondom őszintén, hogy én szeretem a gyümölcsösöket, de mindig veszek mellé vaníliát. Nagyon szeretem a vanília ízét, tehát ma vanília fagyit kell ennem, mert hogy június 23-a van, július 23-a van, a vanília fagylalt világnapja, legalábbis az Egyesült Államokban. Az utóbbi években egyébként már nem csak Amerikában, hanem világszerte elterjedt, hogy ezen a napon a legnépszerűbb fagylalt ízt ünnepeljük, bár hivatalosan amerikai kis világnapról van szó, azért a népszerűség a vanília íznek szerintem globális. Az amerikai statisztikák szerint a vanília egyébként stabilan vezeti a kedvencek listáját, és számomra furcsa, hogy megelőzi a csokit és az epret. Az epernél az oké, azt ugye elfogadom, de hogy a csokinál népszerűbb a vanília, nálam igen, de azt hittem, hogy ez nem egy ilyen világjelenség. A vanília, mint fűszer egyébként Közép-Amerikából származik, az asztékok már évszázadokkal ezelőtt is ízesítették vele az italaikat, aztán a spanyol hódítók elvitték Európába a 16. században. A fagylalt készítés művészete Itáliából indult világhódító útjára, így nem csoda, hogy a vanília fagyi a klasszikus ízek királynője lett. Érdekesség, hogy a vanília fagylalt a legtöbb-több rétegű vagy kombinált desszert alapja. Gondoljunk csak a somlói galuskára, a banánszplitre, vagy akár egy egyszerű meleg almás pitére is. Na már most kész vagyok, ezt mindet betolnám. Sokan ugye ezeket vanília fagyival eszik, én is, vagy vanília sodóval. A világnap apropóján sok fagylaltozó akciókkal, kóstolókkal és kreatív vaníliás desszertekkel készül. Mert hazánkban a fagylalt világnapja május 8, a júliusi ünnep a mai jó alkalom arra, hogy a nyár derekán hódoljunk ennek a hűsítő élvezetnek.

Az összes parlagfű allergiás nevében kérem azokat, akik nem allergiásak erre a gyomnövényre, hogy vegyenek részt a parlagfűért virágváros szépítő akcióban, melyet most ebben az ösztendőben is a Nyír VV indít el. Az akcióban résztvevőknek minden leadott gyökeres parlagfűért a Nyír VV szolgáltatási utalványát adják át. Július 27-től augusztus 7-ig lehet leadni a gyökeres parlagfüvet, maximum 50 tő az, amit fejenként le lehet adni. Hétfőtől csütörtökig 8-tól 4-ig, pénteken pedig 8 és 1 óra között a Nyír VV székhelyén, tehát indul hamarosan a parlagfűért virág város szépítő akció.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
2: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Biztatóak az ASPR eredmények. Egyeztetést tartottak a kormányhivatalban. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok. Biztatóak az eredmények. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
4: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a ház sertés, afrikai sertéspest és járvány.
3: Szakmai iránymutató egyeztetést tartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalban. Bede Péter József, a hivatal vezetője, a szervezeti megújításról tartott tájékoztatót. Az eseményen részt vett Mészáros Renáta, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára is, valamint főosztályvezetők és járási hivatalvezetők is jelen voltak. A részvevők a területi közigazgatás modernizációját célzó döntés előkészítő szakmai koncepcióról hallhattak részleteket, közölte a kormányhivatal. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be,

0: következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk, 2 órakor jönnek, majd újra Szendi Hajni vagyok. Ha az öregedés kerül szóba, akkor azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen folyamat, ugye? Tehát, hogy szépen lassan, nem tudom, épülünk lefele. A lényeg azonban az, hogy állítólag ez nem így van. Tehát szakaszok vannak, akkor egyszer csak így kicsit jobban öregszünk, aztán stagnálunk, aztán megint öregszünk egy kicsit jobban. De hogy melyik az az életkor, amikor durván elkezd az emberi szervezet öregedni, nem sokára elmondom.

öregség. Na ez az a szó, ami sokakat, hát negatív dolgokkal tölti el, nem akarnak megöregedni, nem szeretnék, ha ráncosodna a bőrük, plöttyedne a testük, sorolhatnám. És hát ugye ma az internet is főleg arról szól, tényleg, hogy hogyan lehetünk sokáig egészségesek, csinosak, szépek. Viszont hála a közösségi médiának azért elég sok ismerősünket, rokonunkat, barátunkat folyamatosan követni tudunk az interneten, és akkor vesszük azt észre, nem, hogy valaki évekig ugyanúgy néz ki, aztán egyszer hirtelen úgy, mintha megöregedett volna egy kicsit. Na hát ez azért van így talán, és ezt magunkon is tapasztalhatjuk, csak lehet, hogy annyira nem vesszük észre, hogy magunkat ugye minden nap látjuk, hogy az öregedés nem lineáris, hanem öregedési hullámok vannak, és most van egy kutatás, amely arról szól, hogy tulajdonképpen két öregedési hullámon megyünk mi keresztül, tehát az öregedés nem egyenletes tempóban zajlik, hanem tulajdonképpen ugrásszerűen változások vannak a szervezetünkben. A Stanford Egyetem tudósai két különösen intenzív öregedési hullámot azonosítottak, na itt az ideje, hogy megkapaszkodjunk, az egyik a 44. A másik pedig 60 éves kor körül következik be. Ezek a markáns biológiai átalakulások magyarázatot adhatnak arra, hogy miért tűnnek fel gyakran hirtelen egészségügyi problémák ebben a két életszakaszban. Jönnek az ízületi panaszok, szív- és érrendszeri eltérések, vagy anyagcserezavarok. A kutatás vezetője azt mondta, hogy nem pusztán lassan és fokozatosan változunk az évek során, de léteznek kifejezetten drasztikus fordulópontok is. A vizsgálat során 108 felnőtt vállalta, hogy éveken át rendszeresen mintát ad a véréből, a székletéből, a bőréből és a nyálkahártyájából. Ez a 108 felnőtt 25 és 75 év között volt. A kutatók összesen mintegy 135 ezer molekulát és mikrobiális jellemzőt elemeztek, köztük RNS-eket, fehérjéket, anyagcseretermékeket és a szervezetben élő mikroorganizmusokat. A legnagyobb eltéréseket nem egyenletes időben eltolódással, hanem két életszakaszhoz kötően figyelték meg. Az első jelentős változás hullám a 40-es évek közepén mutatkozott. Ekkor főként a szív- és érrendszerrel, valamint a koffein, alkohol és zsíranyag cserével kapcsolatos molekulák átalakulása volt szembetűnő. Már a kutatók kezdetben azt feltételezték, hogy ez a változás a nők hormonális átalakulásához köthető. Az eredmények szerint a férfiaknál is hasonló minta jelent meg. Valószínű, hogy a hormonális hatások mellett tehát más, általánosabb biológiai tényezők is szerepet játszanak ebben a fordulópontban. A másik komoly változás 60 év körül következett be. Ebben a fázisban az immunműködés, a szénhidrát anyagcsere és a vese funkciókat szabályozó molekulák mutattak jelentős módosulásokat. Mindkét hullám érintette azokat a biomarkereket is, amik az izom- és bőröregedéssel hozható kapcsolatba. A tanulmány eredményei alátámasztják azt a megfigyelést, hogy az olyan idősebb korban jellemző betegségek, mint az Alzheimer-kor vagy a szívbetegségek nem fokozatosan, hanem hirtelen emelkedő kockázattal jelennek meg. A kutatók azt is megjegyzik, hogy bizonyos életmódbeli szokások, ide tartozik például a 40-es évek közepén gyakrabban előforduló túlzott alkoholfogyasztás, bizony-bizony befolyásolhatják az egyes molekulák változásait. A felfedezések új lehetőségeket nyitnak meg a megelőzésben. A kutatócsoport szerint az öregedési hullámokkal összefüggő időszakok ideálisak lehetnek az életmódváltozásra. Több mozgás, kiegyensúlyozottabb étrend, kávé, alkohol és zsírok mértékletesebb fogyasztása, amelyek hosszú távon is lassítják egyébként a leépülés folyamatát. Korábbi tanulmányok egy esetleges harmadik öregedési hullámot is sejtenek, ami körülbelül olyan 78 éves korra tehető, de mivel a mostani vizsgálatban a legidősebb résztvevők 75 évesek voltak, ezt még nem sikerült megerősíteni. Az öregedés tehát nem egyenletesen, hanem két markáns életszakaszhoz köthetően gyorsul fel, 44 és 60 évesen.

0: A napokban voltam vásárolni, mert hogy akartam főzni, és rájöttem, hogy a són kívül nagyon már nincsen normális fűszerem otthon, tehát így bementem a nagyáruházba, és a szokásos fűszereket behaigáltam a kosárba, meg mellé vettem egy élő bazsalikomot, mert hogy annak imádom az ízét. Vajon a fűszerekkel mi a helyzet? Mi az egészséges, mi az, ami nem? Jó-e az, ha változtatjuk a fűszerezést otthon? Ma ez lesz a témánk. A vonal túlvégén Pallagi Alexandra dietetikus, vele folytatjuk a kalóriadóban. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajné, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Gondolom, hogy hozzám hasonlóan sokan vannak úgy, hogy megvannak azok az alapfűszerek, amiket használnak. Ez jó, hogyha mindig ugyanazokat használjuk a konyhában?
1: Én azt gondolom, hogy jó, hogyha változatosan használjuk a fűszereket. Egyrészt csökkenthetjük által a sóbevitelt. Kitörhetünk a só, bors, paprika háromszögből, változatosabb, színesebb ételeket tudunk elkészíteni. Tulajdonképpen más kultúrák is megnyílnak előttünk, hogyha a fűszerezést picit variáljuk. Akkor amiért még előnyösek lehetnek egyébként a fűszerek, hogy ezek is tartalmaznak antioxidánsokat, amit az immunrendszerünket támogatják. Tehát a változatosság mellett egyébként ilyen egészségvédő hatásuk is lehet.
0: Hát persze, vannak olyan fűszerek, amit kifejezetten ajánlanak, a köri, kurkuma, ugye ezek a sárgák, bizonyos panaszokra kifejezetten jók. Mi a helyzet akkor, hogyha valakinek hasi panaszai vannak, felfújódásra hajlamos, fáj a hasa, a fűszereket ebben az esetben kerülni kell, vagy cserélni?
1: Itt inkább a cserére szavaznék, tehát az erősen csípős, hors, csípős paprika, nagy mennyiségű kurkuma például ebben az esetben nem javasolt, hiszen tudja fokozni a hasi panaszokat, de az zöld fűszereket bátran használhatjuk. Kapor, petrezselyem, oregano, bazsalikom, kakukkfű, vasfű, ezek bátran mehetnek, a csemege, paprika és a kömény sem fog gondot okozni.
0: Mi ez a vasfű? Ez így most megütötte a fülem.
1: Igen, a vasfű az egy zöld fűszer, és egyébként akkor szoktuk kifejezetten javasolni, hogyha valakinek a sóbevitelét csökkentenie kell, de ez nehezen megy első körben, mert enyhén sós íze van.
0: Na, ezt még nem is találkoztam ilyen fűszerrel a boltokban, de akkor fogom figyelni. Ha valaki cukorbeteg, akkor ugye azt szoktuk mondani, vagy inzulin rezisztens, hogy kerülje a cukrot, de van olyan fűszer, amit szintén el kell kerülnie?
1: Nem is a fűszer tulajdonképpen, amit említenék, hanem inkább az ilyen hát fűszer kategóriába sorolható öntetek, például a ketchup, tehát ketchupból ilyenkor érdemes cukormenteset választani, vagy például a majonézből a light változatot, hogyha az energiabevitelre is oda kell figyelnünk, és ami még nagyon fontos lehet, ugye valaki, ha cukorbeteg, akkor jó esetben próbál egészségesebben táplálkozni, elkezdeni több zöldséget, például saláta formájában, tehát a saláták azért mondjuk valamilyen öntet nélkül lehet, hogy nagyon unalmasnak hatnak, és valaki a kész saláta önteteket vásárolja meg, viszont ezek nagyon sok zsírt és cukrot tartalmaznak, tehát ezek sem jó alternatívák, és inkább érdemes otthon egy joghurtos hagymás öntetet elkészíteni.
0: Nem egy nagy valami összelökni egy ilyen öntetet egyébként, de megmondom őszintén, én is szoktam készen venni, mert van egy-kettő, ami annyira jó, ez a remulát szósz például, szóval azokat az úgy bírja az ember. Mire kell odafigyelni, ha valaki cöliákiás?
1: Igen, itt, hogyha valaki cöliákiás, akkor nem szoktunk arra gondolni, ez ugye a lisztérzékenységi köznapi nevén, hogy itt a fűszerezésnek bármilyen szerepe lehetne, de egyébként van, mert hogy a zöld, illetve a száraz fűszernövényeket, úgy mondanám, hogy ezek a monofűszerek, tehát külön a bazsalikon, paprika, gluténmentesek, viszont például az ilyen összetettebb fűszerek, fűszerkeverékek, ételízesítők, levesporok, leveskockák, mártásporok nagy része, sőt egyébként a ketchup, mustár, majonéz többsége is tartalmazhat glutént. Tehát, hogyha valakinek egy szigorú gluténmentes diétát kell tartani, akkor erre is oda kell figyelni, és bizony meg kell nézni az összetevőit ezeknek a fűszerkeverékeknek, és ott is érdemes lehet inkább az olaszos fűszerkeveréket inkább otthon előállítani, só, oregano, bazsalikom, egyéb fűszerek át, mint sem megvenni az olaszos fűszerkeveréket, ami tartalmazhat glutént, és egyébként a sütőpor is szintén tartalmazhat glutént.
0: Na, hihetetlen, mennyi mindenre oda kell figyelni, de hát ezért jó ez a rovat, mert hogy felhívja a figyelmet olyan dolgokra is, amire talán nem is gondolnánk. Szandi, köszönöm szépen, legközelebb innen folytatjuk.
1: Én is köszönöm.

0: sok kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

Szendi Hajni vagyok, és bemutatom a világ legerősebb antioxidánsát, amely még az öregedést is lassítja. Na, menjünk ért a patikába, mi legyen. Az antioxidánsoknak számos ponton hatalmas szerepet adott a természet. Közülük az egyik igazán sokrétű, akár az antioxidánsok mestere is lehetne. Ez nem más, mint a glutatión, egy kicsi, de elképesztően erős molekula, amiről meglepően kevesen hallottak, pedig szó szerint az életünk minőségét befolyásolja. Antioxidáns, méregtelenítő, sejtregeneráló, és persze az öregedés tempóját is visszafogja. A glutatión egy három aminosavból álló kis tripeptid, amit a szervezet saját maga állít elő, ami tök jó hír. Mégis a stressz, a toxikus anyagok, a rossz táplálkozás és az öregedés miatt a szintje fokozatosan csökken. Ez az, amitől egyre kevésbé vagyunk ellenállók a betegségekkel, a gyulladásokkal, az oxidatív stresszel szemben. Na, hogy mit tud a glutatión? Hát erőteljes antioxidáns, méregtelenít, erősíti az immunrendszert, lassítja az öregedést és a sejtszinten regenerál minket. Nem csak önmagában hatásos, de mondjuk azt újra hasznosítja a többi antioxidánst is, mint a C vagy az E vitamin, vagyis meghosszabbítja azok élettartamát. Ez teszi különösen hatékonyat, tehát olyan, mint egy belső védelmi parancsnok a szervezetünkben. Hogyan növelhetjük a szintjét? Szerintem ez a legfontosabb kérdés. Szóval itt van nyilvánvalóan a táplálkozás. Brokkoli, kelbimbó, fokhagyma, spenót, avokádó, ezek mind természetes glutatión forrás segíti a termelését. Aztán itt az N-acetil cisztein, nem fogom megjegyezni, egy ismert táplálék kiegészítő, úgy már talán megjegyezik, hogy úgy rövidítik, hogy NAC, ez előanyagként segíti a glutatión képződését. Mozgás, alvás, stressz csökkentés, a krónikus stressz az alvás hiánya csökkenti a termelést, tehát mozogjunk, aludjunk, ne legyünk stresszesek, és hát léteznek már liposzómás vagy injekciós formulák is, de ezeknél fontos, hogy orvosi kontrollal vihetők be a szervezetbe. Na, ha lenne egy belső fiatalság elixírünk, akkor ez a glutatión lenne. Nem csoda, hogy az orvos és a wellness világ is egyre nagyobb figyelmet szentel neki. Aki megőrzi a szintjét, az hosszabban őrzi meg a vitalitását is. Sejtszinten lassabban öregszik, és jól érzi magát a bőrében.

Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, de előtte még egy kis programajánló, amit mozgással kezdünk. Hétfőn ismét lesz gerinctorna a természet lágy ölén a Sóstói tó és a Sóstói piac között a fák ölelésében. Ugye ezt a programot, ezt az ingyenes gerinctornát minden héten hétfőn 6 órától szervezik meg. Megemlékezést szervez Nyíregyháza önkormányzata a roma holokauszt áldozatainak emlékére. Mindez július 31-én lesz a nyíregyházi északi temetőben. És akkor zárjunk egy szeptemberi programmal. Jön majd a Korok 2.0, a könnyű zenei konferencia. Dallamok, élmények, értékek, emlékek Farkas Schulz Tibor emlékére. Szeptember 18-án várják majd az érdeklődőket a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia termében. A moderátor Erdei Nagy Ibolya lesz. A megnyitó és a köszöntők után Kéri Péter tart előadást a Beat zene sodrásáról. Zombori Szabolcs a zenekarvezetőből túravezető témában fog majd beszélni. Aztán Pócsi István is ott lesz, aki Innen jöttem Nyíregyházáról a Barba Negrába címmel mutatkozik be. Balázsi Gyula Minden út a Dongóba vezet címmel tart előadást. Kugler Henry, DJ Ricky pedig egy DJ történetét meséli el. A programot kötetlen beszélgetés zárja majd le a médiatárban berendezett Schulz sarokban. További programok a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Most jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti, én pedig holnap délelőtt 10-kor újra. Szendi Hajnit hallotta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, börtön lett a besúranásból, változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzési területre, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
2: Idén is országszerte tartanak pontot partikat, köztük Nyíregyházán is összegyűlnek a fiatalok. Letartóztatást indítványozott az ügyészség 20-as éveiben járó férfival szemben, akik a gyanú szerint 4 nap alatt 6 lopást követtek el Nyíregyházán. A fiatalok főként lezáratlanul hagyott autókból és házakba vittek el készpénzt és értéktárgyakat. Egy alkalommal egy családi házba is betörtek, ahol a felébredő tulajdonost egyikük megütötte. A két férfit több rendbeli lopással, egyiküket pedig rablással is gyanúsítják. A bíróság 1 hónapra elrendelte a letartóztatásukat, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. Ismét használhatja a lakosság a volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja a nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki. És streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

szaladnak, repülnek a hét napjai csütörtök délutánban, és együtt rádiózunk. Itt a Besten a 103.9-en István vagyok. Töltse velem ezt a 4 órát, és mindent hozok, meg még majd játszunk is, úgyhogy érdemes itt maradni. Már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Soul Searcher azonban bekezd, ez a Feeling Love.

0: Well, Barbie, we're just getting started.
1: A Barbie Girl a 90-es évek végéről érkezett, ez volt Aquáig, sikere is, majd a Complicated, Avril Lavigne-től egy kis lazítás, egy kis dúdolászás vár ránk, a Tini Starral. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. 25 fok a hőmérő, nagyon változékony ez a mai nap időjárásunk szempontjából. Mindenből is érkezhet egy kicsi, akár egy kis napsütés is, akár egy kis eső is érkezhet a folytatásban felváltva. Nagyjából 19 óráig bezárólag, akkor fog majd a csapadékhajlam elhalni, és újra majd a borult idő jellemzi időjárásunkat a kora estében. A péntek úgy néz ki, hogy egy kis záporral, egy kis zivatarral készül, 22 fokos csúcsértékkel, úgyhogy még inkább visszalépünk majd a hőmérsékleti skálánkon. Hát ez váránk odakint, egy jelnyőt készítsen. Évén levindalát hozom én a Complicated után, Péter Fibor és Geszti Péter énekel. Belédestem, ez van!

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A szeptember még talán oda, a Cry for You azonban itt pörgött tőlük, itt a legnagyobbak között, és ha már szeptember az előadónk, akkor beszélgessünk a szeptemberről, a közelgő iskola, a szezonról, még pontosabban most a tanszer csomagról, melyel újra segít majd Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata. Közel 3900 diák jogosult erre a csomagra, mely tavaly 3000 forint értékben, idén pedig 5000 forint értékben nyújthat segítséget a családoknak. Már több mint 10 éve hozzá tartozik az infóhoz, hogy az önkormányzat által biztosított tanszercsomag alanyi jogon jár minden alsó tagozatos nyíregyházi diák számára, így azt nem kell külön igényelni a szülőknek, tájékozódhat, kiegészítéseket olvashat a nyíregyháza.hu-n, de szerintem mindent is megbeszéltünk ennek kapcsán. Jön az Oliver from Earth dal, a világ az enyém, a Savage Gardennel, To the Moon and Back, jó kis dalok.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: valami legyen a New Level Empire-rel. Itt Zola énekelt, és majd a segélyféle Bombastic. Az egyik legnagyobb dobás tőle. Ezt hallgatjuk itt a Best FM-en, és már is folytatjuk egészen pontosan most. Egy kis környezetgazdálkodás, vagy egészséggazdálkodás, területrendezés, városszépítő program mindenhová besorolhatnánk. A Parlagfűért Virágot akciót, mely évek óta segíti, hogy rendezzük a sorainkat itt Nyíregyházán. Miért jó ez? A parlagfű írtásáról a portáinkon mindenképpen gondoskodnunk kell, mert hogyha ezt meglátják, hogy parlagfű telepünk van, akkor jön a bírság. Először csak felszólítanak minket, hogy kasszáljuk le, aztán pedig jön a bírság. Na most a lekasszált parlagfű nem ér semmit, mert nagyon gyorsan újra kihajt. Pikpak eljön az a pont, amikor újra virágzik, és ugyanott leszünk, ahol elkezdtük, ráadásul egy jó kis kasszáláson is túl vagyunk. Húzzuk ki gyökerestől, mert akkor nem képes újra megjelenni. Ha már kihúztuk gyökerestől, akkor vigyük el a hulladék udvarok egyikébe, bármelyikbe, itt Nyíregyházán is, rögtön már benne is van a programban, a Parlagfűért Virágot programban, mely kihúzott, tövesen kihúzott parlagfüvekért hozhat egy kis jutalmat, tájékozódhat akár a nyíregyháza.hu-n, vagy a Best FM oldalán, az IAK oldalán is megtalálja a hírt. Folytatjuk dalokkal, jó? Segénekeljen!
1: Mr. Bombastic! We order some bombastic, romantic, fantastic lover!

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégé nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... Ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Sendörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt jönnek a friss hírek, Dani tájékoztat minket, mi megindítjuk játékos perceinket 3 és 4 óra között a Pizza Mafia játéka ma is, pörög, csatlakozzon hozzá, keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Egyre több a fával borított terület. Nemzetközi versenyen a nyíregyházi fiatalok. Változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élőfa készlete. Derül ki az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítéséből. Fafajok szerinti megosztásban az akác fezet, ezt a tölgy és a cser követi. Fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. A friss adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben csak nem 136 ezer hektár az erdős vagy faállománnyal borított terület. Az erdősültség 22%-os a megyében. Egy nyíregyházi fiatalokból álló diákvállalkozása a Rekaf képviselte Magyarországot Európa legnagyobb ifjúsági vállalkozói fesztiválján és versenyén, a Jenny 2026-on. A csapat természetes alapanyagokból és szerves hulladékokból készít növénytápláló tápkorongokat. Ezzel az ötlettel a 2025-26-os tanévben ők nyerték meg az év diákvállalkozása címet. Így jutottak ki a több mint 40 ország fiatal vállalkozóit felvonultató rigai nemzetközi versenyre. A Széchenyi István Technikum diákjaiból álló csoport már a következő feladatra készül. A Rekaf a Sziget Fesztiválon is bemutatkozik. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Hamarosan indul a Parlag Főért Virág város szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A város szépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfűet leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyírvv.hu oldalon. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Mindjárt 4 perccel, 3 óra után ezek már a játékos perceink. Ma is részt vehet a Pizza Mafia játékában, ha keresi bejegyzésünket Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza, és ne feledje ma is. Pizzákat, egészen pontosan a szuper pizza menüt nyerheti meg. Kezdjünk Sergio Mendezzel.

Igen, jó a páros, ugye Sergio Mendezzel, Black Eyed Peas-zel, a Mask Nada, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, jó munkát, kitartást kívánok. Kapjuk kézbe a telefont, Facebook oldalunkat csapja fel, Best FM Nyíregyháza, ott van már a kérdés, melyre érdemes figyelni, melyre érdemes válaszolni, hiszen így nyerhet a Pizza Mafia játékában a mai napon is. És most nem a kedvencekről, hanem az utálatok tárgyáról beszélünk, mi az az étel, amit annyira utál, hogy talán ki se tudja fejezni. Gyermekként és felnőttként is érdekel a dolog. Egyébként nagyon sokat változik az ember ízlésvilága, ahogy telnek az évek. Nekem például vannak olyan ételek, amit gyermekként utáltam, most viszont a kedvenceim között van, hát erről is beszélünk majd. Ebben az órában az üzeneteit várom, a dalok pedig pörögjenek. Itt van a Sziasztok, lányok!

0: hogy akarod.
1: A dal egy átira, a Tonyogi Orsi sikerét gondolták újra a srácok, a cím is Ide hajaz, ezt idézi az Orsi is dal pörgött Király Viktorral és Dr. Béressel. Miután jön majd Ed Sheeran és a Shivers, előtte meg nézzük a játékot, nézzük, hogy mi az az étel, amit utál, vagy utál gyermekként, és most már teljesen más a véleménye róla, vagy talán esetlegesen a kedvelt ételek sorába került. Ezeket az üzeneteket várom ma, hogy tudjam regisztrálni a Pizza Mafia játékába, amely egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en is majd. Akkor sorsolok, akkor megtudjuk, hogy ki nyerte meg a két pizzát, a Gusztot és a Bolognese pizzákat a Super Pizza menüben. Katalin azt írja, hogy a paccal, de már itt rengeteg hozzászólás érkezett, Barbara is, Zsanett is ezt írja, hogy ezeket utálja a legjobban. Hozzájuk csatlakozott Diana is, Pikpak üzent, hogy paccal is körömpörkölt, egyébként gondolt már arra, hogy a paccal mint termék sokkal többe kerül, mint a hús. Azért ez elgondolkodtató, hogy vajon miért, az elkészítésen nagyon sok minden múlik. Hát ilyenekről beszélgetünk ebben az órában. Miközben pörögnek a dalok, Ed Sheerannel folytatjuk, aztán a kisvilág szintén egy átirat Lotfi Begivel és a Cosmic Szoslalával.
2: A

Oh, Dreams Gabriellel, itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, Dékán István vagyok. A játékunk a Pizza Mafia játék, amely is elérhető Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Keressen ránk itt, kattanjon ránk itt, válaszoljon a kérdésre, én pedig bedobom nevét virtuális kalapunkba. Aztán nyerjen a szerencsésebb, hiszen majd sorsolás útján derül ki, hogy ma kiviheti haza a szuper pizza menüt. Ben Augustóval és a bolognese pizzákkal utált ételeinkről beszélünk. Mondtam, hogy azért én is mesélek magamról, képzelje, én gyűlöltem gyermekként a karfiolt, a karfiol minden formáját. Legyen az karfiol leves, vagy rántott karfiol, akármilyen karfiol volt, rá se tudtam nézni. Komolyan mondom, a szagától is rosszul voltam, hát ez óriásit változott néhány 10 év leforgása, lepörgése után, most pedig úgy vagyok vele, hogy bárcsak ennék egy kis rántott karfiolt. Szóval rengeteget változik az ember ízlése, ezért is érdekes mai játékunk. A pacalt kiemelték már hallgatóink, ez talán várható volt, a körömpörkölt is itt a listán, és ez is talán elképzelhető volt, de mondjuk a konzerves paradicsomhal nem gondoltam volna, ezt Nikoletta írta nekem, vagy a mákos tészta, ez már Csaba üzenet. Én azt gondoltam, hogy ezeket általában azért szeretjük. Itt van Ágnes, sárga borsó főzelék, ha éhen halok, akkor sem tudnám megenni. Hozzáteszi, hogy valami gyermekkori dolog lehet ez. Erika üzenetem. Amit elkészítek, de nem eszem meg, az a paradicsomos húsgombóc. Szerintem ezzel szemben nagyon sokan megnyaltuk a szánk szélét. Tök főzelék, pacal, Évi hozzászólása, tök főzeléket én sem szeretem. Jönnek, záporoznak az üzenetek, az önének azonban továbbra is van hely Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán. Kommenteljen, hogy tudjam regisztrálni a játékba, és hozom a dalokat. Charlie, mindenki, valaki jöhet. Itt lesz majd árással a Boró Boró is. Na gyerünk!

Akár szombat így szólalt a dal, meg a Back to Black énekelt. Én hozzáteszem, hogy a hét minden napján itt vannak nálunk a legnagyobb dalok, ez a Best FM és J-Lo-val, már ez be is bizonyítom, mindjárt jön a Love Dot Cost a Thing, előtte pedig nézzük a játékot, melyben pizzákat nyerhet a Super Pizza menü, elérhető ma is egy valakinek ingyen, még hozzá annak, akit majd kisorsolok virtuális kalapunkból a 4 órai hírek előtt. Bekerülni ebbe a kalapba, hát ez érdekesebb. Keresnie kell Facebook oldalunkat, Best FM Nyíregyháza, és ott válaszolni a kérdésre. Egészen pontosan arra vagyok kíváncsi, hogy mi utált étele, mi az, amit nem tudna, semmi áron sem tudna elfogyasztani. Hát így várom gondolatait is. Tényleg jönnek üzenetek, a pacal azért előkelő helyet szerzett az utált ételek listáján, de itt van például elképesztő módon a grízes tészta, vagy itt van például a körömpörkölt is, a tojásleves, sárga és görögdínyével, ezt el sem tudom képzelni, zsave üzenete, aztán itt van például a kocsonya, nagyon sokan többek között, Nikoletta és egy másik Nikoletta is ezt írta nekem. Itt van megint egy érdekes üzenet, grízes tészta, írta nekünk Erika, hát szerintem ezt azért megint nem tudom ide sorolni, legalábbis én, mert én nagyon szeretem, sőt a srácok is nagyon szeretik. Mária, minden, ami belsőség, szív, máj, stb. Pedig milyen jó egy hurka, ugye? Legalábbis én ezt is nagyon szeretem, és még tudnék egy csomó olyan ételt mondani, amit én tutira szeretek, de ön semmiképpen nem tudná megenni. Hát pont ezek a különbségek, melyek érdekelnek engem, van még nagyjából 20 perce, hogy megfogalmazza gondolatait, addig pedig hozom a dalokat, J-Lo-val folytatjuk, Love Dot Cost a Thing, aztán itt a fekete tövis, meg majd a Disco királynő is, Gloria Estefan.

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenét.

Egy villámgyors összesítésre van időnk. Pápa Jóci énekelt, ez volt a Fekete Tövis, és majd Gloria Estefan Turn a Beat Around dalával csúsztanunk az utolsó célegyenesbe. 10 perce van arra, hogy megfogalmazza gondolatát a kérdésre, amelyet Facebook oldalunkon talál, és melyel bekerülhet virtuális kalapunkba, a Pizza Mafia játékába. Mi az az étel, amit utál, amit soha életében nem tudna megenni? Nem evett meg gyerekként, és nem eszik meg felnőttként, vagy fordítva, mert időközben megváltozott az ízlés világ, és most már úgy belefér, mint mondjuk nekem a karfiol. Az üzenetek között nagyon sok minden sárgadénye, például a pacarról már beszéltünk, de van itt sóska, mely szerintem tök jó egy hússal is tele van, mindenféle vitamin, a tengeri herkentjük, ami szintén egészséges, Rita üzenete. Szóval tényleg sok minden, sokféle üzenet érkezett Facebook oldalunkon. Érdemes szemezgetni, és miközben ezt megteszi, írjon ön is egy sort, hogy belekerülhessen virtuális kalapunkba. Ne feledje, mindjárt a 4 órai hírek előtt már majd a gyertessel érkezem.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 4 óra jönnek a közlekedési infók itt a Best FM-en, én pedig hát már is odaadom virtuálisan a szuper pizza menüt a Gusztóval és a bolognese pizzákkal, melyek már holnaptól át is vehetőek a srácoknál. Infókat majd a Facebook oldalunkon talál ezzel kapcsolatban. A mai játékunk pedig az utált ételekről szólt, melyet hát nyilvánvalóan torony magasan a pacal vezet, meg a tengeri herkentyűk. Elképesztő, nem gondoltam, hogy itt a főzelékek előkerülnek, vagy a halételek, mert azért elég sok halat fogyasztunk Magyarországon. Hozzáteszem, hogy ez javarészt a karácsonyi időszakra korlátozódik, pedig ebből jóval többet kellene enni. Köszönöm a kiigazítást Ildikónak, és már is nézzük a nyertes üzenetet. Pacal, pörkölt és tengeri herkentyűk. A nyertes üzenet, Irén írománya a szuper pizza menü. Ma az öné, jó étvágyat kívánok, köszönöm mindenki hozzászólását, és holnap újra játszunk. Most jönnek majd a közlekedés percei 4 órától, addig pedig Dani hozza a legfrissebb híreket.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Biztatóak az ASP eredmények. Egyeztetést tartottak a kormányhivatalban. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok. Biztatóak az eredmények. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspest és Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
4: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
3: Szakmai iránymutató egyeztetést tartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalban. Bede Péter József, a hivatal vezetője, a szervezeti megújításról tartott tájékoztatót. Az eseményen részt vett Mészáros Renáta, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára is, valamint főosztályvezetők és járási hivatalvezetők is jelen voltak. A részvevők a területi közigazgatás modernizációját célzó döntés előkészítő szakmai koncepcióról hallhattak részleteket, közölte a kormányhivatal. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, egészen pontosan Armand van Helden My sikere, itt az első ebben az órában, és ugye nem felejtett el, a közlekedéssel foglalkozunk. 33 30 303 909, üzeneteit már ide várom, Viber és SMS vonalunk játszik, akkor kezdjünk neki.

0: Kösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat. A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
1: Piros az alma énekelt Mezzű Misi, ez a Best FM. Info pedig rengeteg az utakról, van mire készülni, számolni. Na nézzünk, kezdjünk neki. Itt van például az ivóvíz hálózat bővítés, méghozzá a Bem József utcában, a Toldin is munkálatok, a Toldi utcai garázsoknál egészen pontosan itt új lehajtó épül, mely nyilvánvalóan most még fennakadásokkal jár. Kátyúzás

Tárgyalási munkák a város számtalan pontján, a Kert utcán is, na meg a Ferenc körúton is, mindkét helyszínen azért problémás a kerülés, és ezek nagyon terhelt utak, figyeljünk erre is. És 5:30 egészséges szenciánkat csak 10 perc dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral. Már a téma is, a cím is sokat mondó, egészen pontosan internetagy és a gyermekek agyának fejlődésének kapcsolata. Úgyhogy van mit megbeszéljünk, orvosi szempontból érkeznek majd a kiegészítések 5:30-kor.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: És közlekedünk a folytatásban is a Búza utcán, van egy kis meló, egészen pontosan Nyírtávhő dolgozik, mely parkolók lezárásával, a gyalogosoknak pedig egy kis kerülgetéssel jár. Mindezek mellett elkezdődtek az útfelújítási munkálatok. 18 helyszínen számíthatunk arra, hogy a NyírVV majd kijavítja az úthibákat az idei nagy felületű kátyúzási programban. Örökösföldön, a Himesben, a Józsában is dolgoznak majd, mintegy 160 millió forint értékben. És egy kis külterület a Baktalóránházi 41-es számú főúton, továbbra is az aszfaltozási munkálatok jelentik a problémát a 26-os és a 28-as kavicskák között. Itt is nagyon figyeljen, észrevételeket pedig várok. 30-33-33-9. Nem sokára összeszedjük a legfontosabbakat az üzenetek közül, addig pedig csak 10 perc és egy kis internet adj. A téma nagyon kemény, figyeljen csak!
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
5: Morik doktor a lelkemre kötött, hogy egyetlen egy szóval indítsuk a mai Csak 10 perc rovatot. Köszöntöm a rádióhallgatókat, meg téged is, doktor úr, szia! Mondhatom az egy szót?
6: Természetesen.
5: Disco Express.
6: Csoda! Ez egy zenekarnak a neve, de én nem ezt mondtam neked.
5: De volt egy ilyen a fiatalságunknak az egyik ikon mondata volt. Na jó, mi az az egyetlen
6: egy szó? Egy ikon zenekar volt, Tibi.
5: Minden az volt, Gyula.
6: Hát ez a Disco Express az egy zenekar volt, ha jól
5: igen.
6: emlékszem.
5: Igen.
6: Egy-két nagyon komoly szám.
5: Mi a te szabadba?
6: Na, fizikai
5: aktivitás. Na, ennyi.
6: Igen. Tessék. Tehát szerettem volna még két szót beszélni.
5: És a demencia összefüggés, ez így fontos.
6: Van, mert hogy arról beszélünk alapvetően, hogy hogyan kerüljük el a demenciát, és bármilyen furcsa, de ebben a fizikai aktivitásnak nagyon komoly szerepe van. Sokkal pozitívabb a hatása, mint gondoltuk. Mi az, amit tudtuk? Arról már mi is sokat beszéltünk, hogy a fizikai aktivitás, bármilyen mozgás, az a legnagyobb inger az agynak. Tehát jobb, mint a keresztrejtvény. Én csak egy dologba gondolj bele. Nem tudsz fölkelni, mert nem tudod megtartani magad, nincs egyensúlyod, idős vagy, tudsz-e keresztrejtvényt fejteni az ágyba?
5: Tudsz.
6: Nagy valószínűség, darabig még igen. Így van. Tehát mi a nagyobb feladat? Egyensúlyt tartani és menni, vagy keresztrejtvényt fejteni? Egyértelmű, hogy a mozgás az egy rendkívül komoly megterhelés az agynak, tehát minél több mozgásos dolgot tanulni, az a legjobb az agyi elbutulás ellen. Na, most már az is bizonyított, szerencsére vagy sajnos, ez most nézőpont kérdés, hogy állatokban, hiszen emberek fejét nem vágjuk szét, hogy a mozgás hatására kialakulhatnak, vagyis nem, állatokban egyértelműen kialakulnak tényszerűen kijelentve új idegsejtek. Ugye eddig az volt az elképzelésünk, hogy ez lehetetlen. Tehát azt mondtuk, hogy megszületünk valamennyivel, ugye emlékszünk rá, csúcson van az agyunk, legalábbis sejtszámban
5: két éves
6: korunkban, így van, igen. És onnantól kezdve pusztulnak az agysejtjeink. Most úgy néz ki, legalábbis állatkísérletekben, ahol ezt le lehetett mérni, mert meg lehetett metszet és mérni és számolni, ott egyértelműen bizonyított tény, hogy új idegsejtek képződnek az agyban a megfelelő fizikai aktivitástól, tehát mozgástól. Valószínűleg az emberben is így van, itt még bizonyítékokat kell gyűjteni, de egy a lényeg, nagyon-nagyon kiválóan hat az agyunkra. Na,
5: legújabb orvosi kutatások alapján nagyon friss az információ, tegnapi Magyarországon egyetlen egy olyan egyed van, ahol 52 évesen az agy a legfejlettebb stádiumát megtalálták. Nem mondunk nevet, de ha...
6: Név nélkül Tibor, van ilyen. Jó, rendben van. Jó. Oké, én ezt
5: készítem. Kérlek, folytasd.
6: Rendben. Jó, tehát beszéljünk még arról, hogy vajon milyen hatással lesz az internet és ez a mesterséges intelligencia megjelenése az emberi agyra. Kíváncsi vagyok a véleményedre, és elmondom utána az én véleményemet.
5: Jó. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon édes csábítás, ami ez arra irányul, hogy az emberek rávegyék arra, hogy ne gondolkodjanak, ne kalkuláljanak, ne fejlesszék magukat, mert mindent meg akarunk helyettetek csinálni, és ennek szerintem az eleje szép dolog, az eleje tök jó dolog, az eleje csábító világ, de aztán utána jön a fekete leves. Amikor már nem leszel képes gondolkodni, döntéseket hozni, mindenben meg fogod kérdezni a ChatGPT-t, már abban is, hogy mit egyél, hogy mozogjál, mit csináljál, és amit ő jóvá hagy, azt fogod majd tenni. És még van egy nagyon durva dolog, mindig pozitív, mindig a nyelvedre beszél, mindig helyesel, egyszerűen nem a reális kontextus mutatja neked a világban.
6: Egyetem.
5: Nekem ez nagyon durva.
6: Ez így van, és ha erre nem vigyázunk, ebből baj lesz. De én fölvetnék egy másik megközelítést. És ez csak rajtunk múlik, hogy a gyerekeket milyen irányba visszük ezen az úton. Tehát azt vitathatatlan, hogy az internet hatalmas tudást tett elérhetővé. Tehát én például nem tudnék így gyógyítani, mint amilyen szinten most tudok gyógyítani, mert nem tudnám megszerezni a legaktuálisabb tudást. Sokkal nagyobb késedelemmel tudnám ezt megcsinálni.
5: Majd ezt holnap megválaszolod.
6: Jó, rendben, tudom, hogy ez lesz holnap, de ez most egy nagyon fontos dolog. Aztán, gondolj csak meg, vezetek, és közben hogy előtte megcsinálom a kutatásokat, leszelektálom a tanulmányokat, és utána az internet elérése lehetővé teszi, hogy kutatói adatbázisokból dolgozzam, és én nagyjából 10 órát töltök autóban hetente. Ez egy egész munkanap, ha belegondolsz. És ilyenkor az mesterséges intelligencia felolvassa nekem, mert abban jó, olvasni tud, vezetés közben tudja nekem olvasni azokat a tanulmányokat, amelyekre én kíváncsi vagyok. Évekkel korábban ez lehetetlen lett volna, Tibi.
5: Az biztos.
6: És akkor nagyon lényeges, hogy abban a pillanatban, ha valami után érdeklődsz, akkor akár az internet, akár a majd később talán a mesterséges intelligencia megfelelő válaszokat és nagyon nagy tudást tud neked nyújtani. De mi a lényeg, hogy ezt a fajta ilyen esetleges tanulást, amit a gyerekeknél, hát tanuljuk meg, hát ha jó lesz valamire. Ezt fel kell, hogy váltsa egy teljesen más típusú tanulás, és egy más típusú motiváció fiataloknál is, meg időskorban is, amikor kíváncsi vagyok valamire, és arról a dologról, amire kíváncsi vagyok, kérdéseket teszek föl, és egyre több mindent akarok megtanulni. Mert ehhez viszont ez a rendszer hihetetlenül nagy segítséget ad. Én beszélgettem például, nem olyan régen szakvizsgázott, vagy talán a másik csapat másik része meg szakvizsga előtt álló orvosokkal. És bevallották, hogy használják a mesterséges intelligenciát bizonyos dozírozások kiszámítására, stb. De kénytelenek voltak feladni, mert ha nem ellenőrizték volna le az adatokat, amiket kaptak, akkor bizony már nagyon komoly gond lett volna. És szerencsére bennük van ez a kételj, ezért leellenőrizték, és bizony nem úgy nézett ki a történet, mint hogy a mesterséges intelligencia mondta. Ettől függetlenül óriási dolog a gyógyításban, mert elérhetővé vált az, hogy az orvos követi, hogy az adataidat látja, feldolgozza,
5: grafikonokat csinál. Elemzésre, statisztikára tök
6: erre
5: jó.
6: Kiváló,
5: nagyon
6: erre
5: jó.
6: Kiváló. Erre pontosan így van.
5: Gyorsítani munkafolyamatot.
6: Így van.
5: Itt különben már gond lesz, mert bizonyos emberek munkaköreit át fogja venni.
6: Ez is így van. Én azt gondolom, hogy olyan sok mindent tud olyan rövid idő alatt leellenőrizni, hogy ez biztos, hogy ez problémát fog jelenteni. Na, de a legnagyobb problémát az jelenti, ha a gyermekünket ebbe az egész világba, és most mindenről beszélek, rosszul vezetjük be. Tudnélik, az agyadnak a későbbi képességei nagyban függenek attól, hogy milyen képességeket tanulsz. Ugye beszéltük, hogyha az első 1-2 évben nem tanulod meg a beszédet, akkor később nem tudod megtanulni. És nagyon furcsa dolog. Minden szülő azon dolgozik, hogy minél hamarabb álljon fel és induljon az a gyerek. Ugye? Na most képzeld el, hogy a legfontosabb az, hogy az a gyerek minél tovább kússzon. Tehát az agy teljesen máshogy fejlődik akkor, amikor kúszik, minden végtagot használva, mindent összerendezve, még az olvasási képesség. Például, ha nagyon hamar felállítasz egy gyereket, nagyobb a valószínűség, hogy diszlexiás lesz. Mert nem szokja meg a szeme bizonyos külső környezeti dolgok feldolgozását. Tehát ne állítsd föl, minél tovább vásszon. És most figyelj, Tibi, vagyis mindenki, akinek fontos a kicsinek az egészsége. Semmiféle mozgó képet, kettő, de leginkább most már azt mondják, hogy 3 éves kor előtt nem szabad a gyermeknek mutatni. Nem nézhet telefont, tabletet, tévét. Semmit.
5: Kettő?
6: Hát kettő, inkább 3 most már a kutatások szerint. Tehát könyvet, színeseket lapozhat. Diafilm, ezért volt jó a diafilm, mert azt tekerted, és megint egy képet kellett az agynak, egy állóképet feldolgozni. És mese apától, anyától. Ezek rendkívül fontos dolgok. Tehát abban a pillanatban, amíg a gyerek nem látja készen hófehérkét, addig kénytelen elképzelni hófehérkét. Elképzelni, hogy a törpék házában nem fér be, hogy kialszik az ágyacskámban, és a többi, és a többi. Ezeket az agyának elő kell állítania. Nagyon más, hogy dolgozik, mintha oda teszed neki hófehérkét, ez a hófehérke. Tilos 3 éves kor előtt bármilyen mozgó képet mutatni neki. Tehát egy kétdimenzióban leképezett mozgó képet 3 éves kor előtt a gyerekeink meg nem mutassuk. Utána már nem gond. És aztán mutassuk meg ezt, amiről beszéltünk, hogy az internet hasznos oldala az, hogyha kérdéseket tesz föl, ha érdeklődik, és abban a tárgykörben nagyon-nagyon komoly tudást tud beszerezni.
5: Nem marad le még, hogyha ő ezzel később találkozik.
6: Abszolút nem. Sőt, ezért mondom. Tehát nagyon lényeges, hogy azért nézd meg, hogy milyen tudáshoz tudnak a gyerekek hozzájutni, és milyen tudásmennyiséghez tudtunk mi hozzájutni. Tehát tulajdonképpen azt kell látni, hogy ha jól csináljuk, akkor a gyerekeink nagyságrendekkel okosabbak lesznek, és sokkal többet fognak fejleszteni a világon, mint amit mi meg tudtunk csinálni.
5: Ez lehet a kapcsolat akkor az úgynevezett internet agy és a gyermekek agyának fejlődési problémái között.
6: Többek között, így van. És ha megtanítjuk ezt nekik, hogy folyamatosan érdeklődni, ha mi is tudomásul vesszük, hogy minden, amin dolgozni kell, minden, ami nem megy könnyen, az véd bennünket az elbutulástól, akkor nem fogunk elbutulni. Ugye, csak egy mondat, néhány nappal korábban beszéltünk az apácák agyáról, hogy a struktúra, maga a szerkezet, az agy kisebb lett, ilyen-olyan problémák voltak benne, még sem jelentkezett náluk semmilyen dolog, mert állandó folyamatos kihívásnak voltak kitéve. Tehát ugyanez vár ránk. Ha elmegyünk nyugdíjba, és onnantól kezdve brazil szappanoperát nézünk, akkor az elbutulásunk elképesztő gyors lesz, és végleges, ha pedig új kihívásokat keresünk, új dolgokat tanulunk, legyen ez mozgás, legyen ez tárgyi tudás, bármi az ég adta világon, akkor pedig meg tudjuk őrizni az agyunk épségét. Ez a lényeg.
5: Ez a végszó, köszönjük szépen, holnap pedig folytatjuk kellemetlen kérdésekkel, hát illetve csak egyen, jó? Visszavárunk, doktor úr.
6: Jó rendben.
5: Köszönjük, érkezett. Szia.
6: Szervusztok.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: Hallgatunk jelenti az utakról.
1: Üzenetek közül mazsolázunk, tehát van mire készülni. Számtalan felújítás pörög a városban, ahogy említettem, és még a Nyírvévé is elkezdte a nagyfelületű kátyúzási munkálatait. Mindezek mellett, ahogy kiderülnek az üzenetekből, az Univerzum üzletháznál a Pirosház előtt egészen pontosan rendőrt találni, ez a Vai Ádám körút. Rendőrök még a Betlen Gábor utcán is, a Búza utcai csomópontnál. Egy másik üzenet, egy másik hallgatónktól, az Aldi parkolójában van egy kocs. Még egy kocsanásos info, méghozzá Nyírbogáton, a 471-esen. Ennyit az üzenetek felől. A trafiboxokra figyeljünk, mert egyre inkább szaporodnak, bármikor bármit beletehetnek, csak óvatosan. Észrevételeket pedig várok. A folytatásban is 30, 333, 103, 9. Mindjárt nézzük, mennyibe kerül a benzin.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Frissírek mindjárt Danitól. Ilyenkor már azért látjuk, hogy hogyan alakul a pénteki üzemanyagár, azonban ez még nem történt meg a holtankoljak.hu adatai, mi mindig a csütörtökről a mai napról szólnak. Az viszont már látszik, hogy a Brent olaj továbbra is drágul, a közel-keleti konfliktus miatt már $100 körül van, vételára 99 és $100 között mocorog folyamatosan, úgyhogy nem sokára elérjük azt a szintet, mint amikor bevezették a védett árat. A forint sem teljesít a legjobban, egy kicsit romlik az USA dollárral szemben, ez egyébként napról napra érvényes, 320 forinton állunk most jelenleg az USA dollárral szemben. Kiegészítések a holtankoljak.hu-n, és ahogy ez előre vetíthető, látszik, hogy a péntekben majd drágulás lesz. Egyelőre erről még infót a holtankoljak.hu-n tehát nem talált Dani. Friss hírei pedig azonnal érkeznek, aztán 5 órakor is van miről beszélnünk. Egy komoly fejlesztési, vasútfejlesztési program indul, mely nagyon érdekes, nagyon érintettek vagyunk ezen a téren, majd mindjárt megbeszéljük.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Megéheztél? Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
4: vagy pizzamafia.hu.
5: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
6: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
5: Akár hitelre.
6: 10% kezdőbefizetéssel.
5: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
6: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, börtön lett a besúranásból, változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta el rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
8: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzési területre, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
7: Idén is országszerte tartanak pontot, partikat, köztük Nyíregyházán is összegyűlnek a fiatalok. Letartóztatást indítványozott az ügyészség 20-as éveiben járó férfival szemben, akik a gyanú szerint 4 nap alatt 6 lopást követtek el Nyíregyházán. A fiatalok főként lezáratlanul hagyott autókból és házakba vittek el készpénzt és értéktárgyakat. Egy alkalommal egy családi házba is betörtek, ahol a felébredő tulajdonost egyikük megütötte. A két férfit több rendbeli lopással, egyiküket pedig rablással is gyanúsítják. A bíróság 1 hónapra elrendelte a letartóztatásukat, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. Ismét használhatja a lakosság a volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki. Így streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel járunk 5 óra után, felkészültünk most is a legnagyobb dalokkal, tölts velem még ezt a 60 percet is. Hozom már is a vasútfejlesztési tájékoztatót, amit beharangoztam, egy nagyon komoly fejlesztés indul, több éven át tart majd, hát ide jönnek első gondolataim, Timbaland után.

Egy kis fesztivál, egy kis karnevál, Dario G-vel, a Sunkém után majd Ákos énekel az ember, maradj bekészítve a vasútfejlesztési tájékoztatót a nyíregyháza.hu-n. Megtalálja, a kormány elindítja a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet. A következő 10 évben mintegy 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program részeként Debrecen Nyíregyháza vasútvonal is jelentős fejlesztésen esik majd át. Ez így szó szerint a nyíregyháza.hu-nál. Ennél jobb már nem is kell, mert azért látnunk kell, hogy a pesti utazás még IC-vel is azért elég hosszadalmasnak mondható. A fejlesztésre szerintem szükség van, a versenyképesség megtartása szempontjából tutira. Tájékozódjon tovább, mindent megtalál a nyíregyháza.hu-n. És mi meg megyünk tovább dalokkal, az ember maradjon a Destiny's Child is énekkel, és az átirat a Hófehér Jaguar Curtis-szel is, Péli Barnával is.

0: Zlata Pepával a Súp után egy kis tájékoztató innen a kórházból. Ugye volt egy info, illetve olvasható a Best FM oldalán, hogy nem igazán jó a víz minősége, és így azonnal lépni kellett, intézkedéseket kellett meghozni. Itt van a végeredmény, mely olvasható a Best FM oldalán. Tájékoztatjuk tisztelt betegeinket, hozzátartozóikat és a lakosságot, hogy az intézményünkben a mai naptól sem ivóvíz, sem használati melegvíz korlátozás nincs érvényben. Az ivóvíz minőségét többször is akkreditált laboratóriumi vizsgálatok igazolták. A használati melegvíz hálózaton elvégzett beavatkozásokat követően elvégzett laboratóriumi vizsgálatok szintén megfelelő eredményt igazoltak, így a használati melegvíz korlátozása is megszűnt. Tájékozódjon tovább, na a Best FM oldalán szépen kibontva a cikket megtalálja, olvashatja, én pedig hozom a Follow the Flow dalát, ez a Maradok távol.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én

sosem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Érkezett hozzánk a Sárga Taxi, Counting Cruise-zal és majd más Ölej címmel. K.T. és Zabos Regina közösében hallgatjuk a dalt. Friss előrejelzések előttem az időkép adataira támaszkodva, remélem bejönnek. A holnapi napunk, a péntek sem lesz egy rózsás, már reggel csak 12 fok, elképesztő, hogy milyen idő van ugye itt júliusban. Én reggel fáztam a motoron, bevallom őszintén. 22 lesz a legmelegebb, melyet mérhetünk a péntekben, a délelőttben, ilyen 8 óráig bezárólag még egy kis eső is érkezhet, 30% valószínűséggel északnyugatias mérsékelt szélre kell készülni, ami majd észak-keletivé fordul, tehát egyre hűvösebb, hidegebb lesz, délben újra várunk esőt 30% valószínűséggel. Hát ez még talán nem fogja az agrárium problémáját megoldani, mert hát a komoly mennyiséget nem látok, olyannyira nem látok, hogy hiába a jövő hét szerdáig szinte folyamatosan várunk valamilyen esőt, nem igazán mutatkoznak itt mennyiségek. 1-2 milliméter, ez semmi. A nyár, az majd valamikor a hónap végén, 30-án, 31-én térhet vissza 34, 35, 36 fokos kánikulával. Tart ez durván másfél hétig, akkor vegye ki a szabadságot, már is mondom, tehát július 30-a és augusztus 8-a között érdemes majd a szabadságokat beidőzíteni, aztán pedig újra jön egy kis eső. Hát így kell készülni az időkép adataira támaszkodva, tehát aztán majd frissítgetjük még. Holnap már 24-e, amikor is Kinga és Kincső ünnepel. Mindenkinek jó ünnepel és boldog névnapot kívánok, és már is jön a más tölej, aztán CJ Lewis-zal az Art of the A.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mára ennyi, örülök, hogy ma is velem töltötte a délután perceit, a folytatásban pedig lendületet nyerünk, a Night Shift segít. Ebben jönnek a diszkó dalok. Maradjon tehát itt, hangoljon ránk, hangerőt fel, mindenkinek jó pihenést kívánok. A péntek a miénk a délutánban, ahogy ez lenni szokott, számítok figyelmére. Déken István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Egyre több a fával borított terület, nemzetközi versenyen a nyíregyházi fiatalok, változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élőfa készlete. Derül ki az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítéséből. Fafajok szerinti megosztásban az akác fezet, ezt a tölgy és a cser követi. Fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. A friss adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben csak nem 136 ezer hektár az erdős vagy faállománnyal borított terület. Az erdősültség 22%-os a megyében. Egy nyíregyházi fiatalokból álló diákvállalkozás, a Rekaf képviselte Magyarországot Európa legnagyobb ifjúsági vállalkozói fesztiválján és versenyén, a Jenny 2026-on. A csapat természetes alapanyagokból és szerves hulladékokból készít növénytápláló tápkorongokat. Ezzel az ötlettel a 2025-26-os tanévben ők nyerték meg az év diákvállalkozása címet. Így jutottak ki a több mint 40 ország fiatal vállalkozóit felvonultató rigai nemzetközi versenyre. A Széchenyi István Technikum diákjaiból álló csoport már a következő feladatra készül. A Rekaf a Sziget Fesztiválon is bemutatkozik. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Hamarosan indul a Parlag Fűért Virág város szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A városszépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfűet leadja a városüzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyírvv.hu oldalon. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát.
0: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Biztatóak az ASP eredmények. Egyeztetést tartottak a kormányhivatalban. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok. Biztatóak az eredmények. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
2: Szakmai iránymutató egyeztetést tartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalban. Bede Péter József, a hivatal vezetője, a szervezeti megújításról tartott tájékoztatót. Az eseményen részt vett Mészáros Renáta, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára is, valamint főosztályvezetők és járási hivatalvezetők is jelen voltak. A részvevők a területi közigazgatás modernizációját célzó döntés előkészítő szakmai koncepcióról hallhattak részleteket, közölte a kormányhivatal. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Miller.
1: A

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, börtön lett a besúranásból, változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta el rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzési területre, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
2: Idén is országszerte tartanak pontot partikat, köztük Nyíregyházán is összegyűlnek a fiatalok. Letartóztatást indítványozott az ügyészség 20-as éveiben járó férfival szemben, akik a gyanú szerint 4 nap alatt 6 lopást követtek el Nyíregyházán. A fiatalok főként lezáratlanul hagyott autókból és házakba vittek el készpénzt és értéktárgyakat. Egy alkalommal egy családi házba is betörtek, ahol a felébredő tulajdonost egyikük megütötte. A két férfit több rendbeli lopással, egyiküket pedig rablással is gyanúsítják. A bíróság 1 hónapra elrendelte a letartóztatásukat, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. Ismét használhatja a lakosság a volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja a nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki. És streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon, mintha nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egyre több a fával borított terület. Nemzetközi versenyen a nyíregyházi fiatalok. Változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élőfa készlete. Derül ki az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítéséből. Fafajok szerinti megosztásban az akác fezet, ezt a tölgy és a cser követi. Fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. A friss adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben csak nem 136 ezer hektár az erdős vagy faállománnyal borított terület. Az erdősültség 22%-os a megyében. Egy nyíregyházi fiatalokból álló diákvállalkozással Rekaf képviselte Magyarországot Európa legnagyobb ifjúsági vállalkozói fesztiválján és versenyén, a Jenny 2026-on. A csapat természetes alapanyagokból és szerves hulladékokból készít növénytápláló tápkorongokat. Ezzel az ötlettel a 2025-26-os tanévben ők nyerték meg az év diákvállalkozása címet. Így jutottak ki a több mint 40 ország fiatal vállalkozóit felvonultató rigai nemzetközi versenyre. A Széchenyi István Technikum diákjaiból álló csoport már a következő feladatra készül. A Rekaf a Sziget Fesztiválon is bemutatkozik. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Hamarosan indul a Parlag Fűért Virág város szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvv Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A város szépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfűet leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyírvv.hu oldalon. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: Dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM. Best FM.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Biztatóak az ASPR eredmények. Egyeztetést tartottak a kormányhivatalban. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok. Biztatóak az eredmények. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a ház sertés, afrikai sertéspest is járvány.
1: Szakmai iránymutató egyeztetést tartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalban. Bede Péter József, a hivatal vezetője, a szervezeti megújításról tartott tájékoztatót. Az eseményen részt vett Mészáros Renáta, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára is, valamint főosztályvezetők és járási hivatalvezetők is jelen voltak. A részvevők a területi közigazgatás modernizációját célzó döntés előkészítő szakmai koncepcióról hallhattak részleteket, közölte a kormányhivatal. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig nem ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a beszteszem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Begy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: Mindig változott a zenéfonok, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési világomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best.